Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit, FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Fleabag'i, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Bemutatták a Bicskei Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálat eredményét. Indul az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért. Október közepétől élesedik a várólista csökkentési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány csütörtökön mutatta be a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálatot. A vizsgálat a 2015 és 2025 közötti időszakot fette le, több mint 7000 oldalnyi iratot néztek át, és korábbi, valamint jelenlegi dolgozókat is meghallgattak. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, az igazgatót már az 1990-es években azért küldhették el az előző munkahelyéről, mert felmerült vele szemben a szexuális visszaélés gyanúja. 3 évvel a bicskei kinevezése után is született olyan jelzés, amely szerint átlépte a határokat a rábízottakkal szemben. Az államtitkár szerint nem igaz, hogy a gyerekek hallgattak és nem jelezték a visszaéléseket. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiataloknak, és gyökeresen átalakítja az ellenőrzési rendszert. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt álláspontja szerint Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről. A kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket. Gondolkodó közösségek néven indul csütörtökön a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatás iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Jelezte, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak. A tárca vezető egy új nemzeti alaptanterv kidolgozására is ígéretet tett, ugyanakkor jelezte, hogy azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről. Jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten. Hegedű Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Bazar péntek reggel 6 óra múlt 4 perccel október 9-én, és itt a nap, amire vasárnap este óta várunk, ezt már fél lábbal is nyomjuk, megköszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Andrét reggel, tartson velünk.
1: Ez az Andrét reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kell, és érdekesség, hogy alig lesz melegebb, mint most van, mert már most is olyan 14 fok környékén járunk, úgyhogy 4 fokot emelkedik majd talán a levegő hőmérséklete. Hát ez most ilyen, és úgy tűnik, hogy nagyjából így is marad, beállunk erre a 17-18 fokra néhány hétig, aztán meg majd jön a tél úgyis. De majd, ez, majd megbeszéljük, hogyha ott vagyunk. Réteges öltözet nyilvánvalóan mai divat, tippünk így készüljön. A pollenjelentés szerint továbbra is a kültéri allergén gombák okozhatnak problémát, mert hogy azok spóraszáma országosan magas szintet ér el, úgyhogy ennek megfelelően készüljön. Aztán az orvos meteorológiára is térjünk még rá. Hidegfronti hatás terheli az érzékenyek szervezetét, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. És hát igen, nagyjából ennyit lehet elmondani a mai időjárásunkról. Majd megszokjuk ezt is, ahogyan a vénasszonyok nyarát is megszoktuk, jó? Így készüljön tehát akkor mára. És akkor lássuk a világot. Nagy sebességgel száguldó autóst kapcsoltak le a napokban a rendőrök. A részletekről Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője számol be, hogyha minden igaz, akkor már halljuk is.
1: A forgalom ellenőrzők a napokban mozgósebesség ellenőrzést végeztek a 6-os főút Szekszárd és Bonyhád közötti szakaszán, amikor egy a körforgalomból nagy sebességgel kihajtó autóra lettek figyelmesek. A jármű vezetője Bonyhád irányába haladva tovább gyorsított, és a sebességmérő készülék már 182 km/órás sebességet rögzített nála. A sofőr ezután a Sötétföld térségében is tilosban előzött, majd Kakast felé folytatta útját. A településre érve nem lassított megfelelően, a Trafipax ezúttal 123 km/órával mérte be. A nagy forgalom miatt a férfi végül kénytelen volt lassítani, a rendőrök pedig Kakasdon megállították és intézkedtek vele. A 37 éves sofőrrel szemben a két jelentős sebesség túllépés miatt egyenként 312.000 forint bírságot és 8-8 büntetőpontot szabtak ki. A tilos helyen történő előzés további 26.000 forint helyszíni bírságot és 6 büntetőpontot ért. A férfi a szabályszegésekkel összesen 650.000 forint pénzbírságot és 22 közlekedési előéleti pontot gyűjtött össze, ezért a vezetői engedélyétől is búcsúzhatott. A gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik meghatározó kockázati tényezője. A nagy sebesség nem csak a járművezető, hanem valamennyi közlekedő testi épségét is veszélyezteti. Minél nagyobb a sebesség, annál kevesebb idő áll rendelkezésre a veszély felismerésére és a megfelelő manőver végrehajtására. Eközben a súlyos sérüléses balesetek kockázata is nagyobbá válik. A rendőrség a jövőben is rendszeresen ellenőrizni fogja a közlekedési szabályok betartását. A sebesség ellenőrzések célja, hogy a járművezetőket jogkövető és felelős közlekedésre ösztönözze, ezáltal hozzájárulva a személyi sérüléses, valamint a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez. A megfelelő sebesség megválasztásával sok tragédia megelőzhető.
0: Na hát köszönjük Komlósiné Kis Anettnek, hogy beszámolt a részletekről. Nagyon sietett az úriember, nem tudni, hogy hova, de hát van az úgy, hogy néha minden perc számít, ez nyilván nem mentesíti a felelősség alól. Nagyjából együtt a világról zenélünk, aztán pedig meglessük, hogy milyen névnapok is vannak ma, úgyhogy tartson velünk.
2: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggeli, és október 9-e van, ami azt jelenti, hogy ma Dénes ünnepelhet. Majdnem hallatszik a taps, azt hittem, hogy hallatszani fog, és nem hallatszik. Na de lesz, se baj, attól mi megtapsoltuk. No, a Dénes görög eredetű név Dionysios névből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. A görög mitológiában ugye Dionysos a bor és a szőlő istene. Sok-sok boldogságot akkor Dénesnek, Ábrahámnak, Ábrisnak, Andornak, Günthernek, Ibránynak, Rustemnek, Velmirának, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Jó reggelt, 6.34-kor ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát október 9-e szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint John Lennon, angol zenész énekes, talán hallott már róla. Aztán a ma ünnepelhet kis Mari Jászai Mari díjas magyar színésznő, Varga Éva, szintén Jászai Mari díjas magyar színésznő, vagy Szabó Kimmel Tamás a magyar színész, biztos, hogy ismeri őket, és végül Dominik Merki svájci curling játékos, szintén a curling egy annyira megfoghatatlannak tűnő sport volt, még nem is tudom mikor kaptam rá, talán valamelyik téli olimpián is, hát nagyon-nagyon izgalmas tud lenni a curling is, hogyha az ember egy kicsikét úgy hát megérzi az ízét. Ők vannak, tehát sok-sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándék jelent, aztán pedig meglátjuk, mi lesz, mert hogy a technika ördöge ezúttal sem aludt, amikor kellett volna, de hát független maradjon velünk.

0: Pazar péntek reggel 6:42-kor, október 9-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot. Ahogy ígértem, nem nagyon sok minden van, de azért csak-csak szemezgessünk. 1874-ben például megalapították az Általános Posta Egyesületet. Aztán 1965-ben az Egyesült Államokban először hoztak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnámi háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről. Hát ugye tudjuk, hogy az nem volt éppenséggel sikertörténet az államok részéről. 1986-ban Londonban pedig bemutatták az Operaház Fantomja című musicalt, talán hallott már róla. Ennyi nagyjából a történés, vannak világnapok, például ugye postai világnap, illetve érdekességként behoztam, hogy Japánban ma van az egészség és sport napja, úgyhogy hát igazából átvehetjük, és akkor mi is egészségesek lehetünk, meg sportolhatunk ma egy picikét, hiszen péntek van, meg egyébként attól függetlenül is. No, ennyit a múltról, hogy a jövő mit tartogat, a dalok után kiderül, hiszen horoszkóppal folytatjuk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Ez az Antics reggel 10 perc múlva 7 óra lesz, hogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Ha a mérleg olyasmibe vág bele, amiben maga sem tud hinni, azzal eleve kudarcra ítélheti a tetteit, ezért csak olyasmivel foglalkozzon, legalábbis ma, amit igazán magáénak tud érezni. Tevékenykedhet egy kisebb közösségért is, vagy mondjuk felléphet az állatok védelmében. Ma megpróbálhatják a Skorpióra hárítani a felelősséget valamiért, ami pedig egyáltalán nem az ő asztala lenne. Azzal védheti ezt ki, ha eleve elébe megy a dolognak. Jelentse ki, hogy egy bizonyos kudarcra ítélt ügyben meddig terjed az ön hatásköre, és meddig valaki másé. Ez nem támadás, csupán jogos önvédelem. A nyilas először még azt hitte, hogy ráír egy bizonyos feladattal, ám pont az utolsó pillanatban derült ki, hogy mégsem. Ezért fordulhat elő, hogy a mai napon is munkálkodnia kell, akár még olyan áron is, hogy egy kis időre magára kell hagynia a családját, és be kell menni a munkahelyére. A horoszkóp azt hiszi, hogy vasárnap. A bak lakással, családdal kapcsolatos céljai hirtelen egészen közel kerülhetnek. Bizonyos akadályok eddig talán hátráltatták a megvalósítást, amik egyszerre csak szinte varázsütésre eltűntek most előle. Ez nem jelenti azt, hogy önnek már csak ölbetett kézzel kellene üldögélnie, mert a mai napon nagyon is sokat tehet. A vízöntő ne akarjon bosszút állni a sérelmeiért, lehet, hogy most nagyon bántja önt, amit egy közeli ismerőse művelt, de lehet az is, hogy amit hall róla, annak a fele sem igaz, vagy ha igaz is a fele, az még nem ok arra, hogy ön ugyanúgy lemenjen kutyába. Sajnos az utóbbi egy-két évben megcsappant a halak önmagába vetett hite, bizalma. A mai napon azonban végre pozitív visszajelzéseket kaphat önmagával, a tevékenységével kapcsolatban. Egy hobbiában is több örömet lelhet, sőt, akár még ki is állhat vele a nagy közönség elé. No hát így készüljön akkor már, a zenélünk, aztán akkor folytatjuk.

0: 5 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy folytassuk gyorsan a horoszkópot, mert megint kifutunk az időből. A kos általában szeret kockáztatni, ám mostanában sokkal óvatosabbá vált. Jogos az óckodása, de ha egy közeli családtagjának a megsegítéséről van szó, akkor félre kell tennie a skrupulusait. Persze mindent, csak mértékkel. A segítség csak akkor igazán hatásos, ha nem megoldja helyette, amit neki kellene, hanem csak támogatást ad, és egyben utat mutat. A bika még ki sem pihente magát igazán, s már megint rengeteg teendőt betervezett mára, de hamar látni fogja, hogy képtelenség lenne mindnek a végére érnie, de azért ne szúrjon ki magával, nehogy éppen a pihenését és a regenerálódását szolgáló programot mondja le. Az ikreknek mindig is sokat jelentettek a barátai, de a mai napon még annál is többet. Az élete megújulását várná tőlük a szó szoros értelmében, azért ne helyezzen másokra minden súlyt. Önnek is tennie kell bizonyos lépéseket, mert a várt remélt fordulat csak akkor fog bekövetkezni. A rák még szeretett volna várni egy bizonyos döntésével, de a mai napon nem tehet mást, elő kell állnia a véleményével. A fogadtatás meglepően jó lehet, és ennek köszönhetően maga is újra erőt nyerhet. A továbbiakban a részletek kidolgozására kellene fektetnie a hangsúlyt. Az oroszlán nem szereti a kötelező köröket, nem macska, hogy kerülgesse a forró kását. Szeret a dolgok közepébe vágni, amivel viszont megsértheti az érzékenyebb lelkületű családtagjait, rokonait. Különösen egy fiatal lánnyal kellene ma mértéktartóbban viselkednie. Ajjaj. Izgatott, kissé feszült hangulatban kezdődhet a szűznapja. Valamilyen munkahelyi vita fekheti meg a gyomrát, különösen akkor, ha már régóta elhúzódó probléma kerül megint terítékre. Leginkább egy idősebb vagy nagyon fiatal emberrel kapcsolatban lehetnek érzelmi jellegű gondjai. No hát akkor így készüljön, lassacskán óránk végéhez értünk, de hát betoppant Levi, jó reggelt.
1: Nagyon szép jó reggelt, péntek jó reggelt.
0: Péntek van, vártad már?
1: Nagyon, ennél jobban szerintem senki nem vár semmit a héten, de senki.
0: Ugye, hát azt szoktam mondani reggel, hogy már vasárnap este óta várjuk, hogy megint péntek legyen.
1: Igen, hát ja. ez ilyen.
0: Hát muszáj, sajnos.
1: Végre itt a hétvége lehet pihenni.
0: Így van.
1: Mi is hangolódunk majd rá.
0: Mindenféleképpen ugye mindenféle hihetetlen ostoba hírekkel is, de elő még a napjátos tagjai érkeznek majd nem sokára. Azt kérdezzük ma tőlük, hogy megéri-e valamire nagyon sokat várni, ami aztán szinte észrevétlenül megtörténik, vagy hát, hogy fáztak-e már rá valami ilyesmire. Nem van az, amikor nagyon sokat vársz, mondjuk a Disneylandben.
1: És egyszer csak pof.
0: Órákat állsz a sorban.
1: És a végén az a kérdés, hogy ennyi volt.
0: Igen, és ott vagy, hogy aha, kösz, hát megérte? Na, ezt járjuk majd körül tüzetesebben a napjátos tagjaival. Maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Mindez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia, Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszterposztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium keszthelyi programot említ, de Sznopek Veronika, azzal a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
3: Rádió Antrit időjárás.
4: Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pompás péntek reggelt, ez az Antrit reggel, október 9-én 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk Levi is, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt, pazar péntek reggel, én meg azt mondom.
0: Azzal kezdtük. Hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy megéri-e valamire nagyon-nagyon sokat várni, ami aztán szinte észrevétlenül megtörténik. Fáztak-e már rá valami ilyesmire? Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 7 óra múlt, hol a hangom? Itt a
1: igen,
0: hangom. Eltűntem. 7 óra múlt 9 perccel, október 9-én, pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy megéri-e valamire nagyon-nagyon sokat várni, ami aztán szinte észrevétlenül egy csettintés alatt megtörténik, és hát hogy volt-e már velük ilyen, fáztak-e már rá?
1: Szerintem, hogyha az ember nagyon-nagyon akarja, akkor képes rá nagyon-nagyon sokat várni. Nem?
0: Hát de megéri-e? Hogyha hát, utána
1: ha nagyon akarja, akkor egyértelműen megéri. Nem?
0: Hát nem tudom. Most azért hoztam a Disney rendes példát, mert ott is órákat állsz sorba egy játékra, ami aztán mondjuk teszem azt 3 perc.
1: Hát az a 3 perc, az akkor nagyon megérte. És akkor
0: Biztos, hogy nagyon megérte? Ez vagy olyan, pedig lehet, hogy csalódás lesz?
1: Hát én biztos vagyok benne, hogyha az ember nagyon akarja, akkor nem fog benne csalódni. Mert ha csak akarja, és megtörténik, akkor csalódhat benne, mert akkor vagy arra számít, hogy jó lesz, vagy nem számít semmire. Ha nagyon-nagyon akarja, akkor jóra számít, és tök mindegy, hogy mi történik, az szerinte jó lesz.
0: Aha.
1: Érted?
0: Értem.
1: Tehát
0: csak
1: ott
0: tőlem idegen ez a gondolkodás.
1: Igen?
0: Igen.
1: Nem akartam még
0: nem tudom belehelyezni.
1: Nem akartam még soha nagyon úgy igazán semmit?
0: Hát dehogy nem, de attól még nem volt az meg, hogy csak azért, mert én nagyon akarom, hogy jó legyen, akkor az jó lesz.
1: De itt nem arról van szó, végül jó lesz, csak kevés. Mondjuk itt a Disneylandes példához visszatérve.
0: De hogy jó lesz, csak kevés. Hát akkor meg azért lesz hiányérzetem, mert kevés.
1: Nem, utána az lesz a következő érzetet, hogy újra beállok a sorba, és megyek még egyet.
0: Aha, és akkor 2 órát állok sorba, teszem azt 5 perc játékén.
1: Abszolút.
0: Na, hát jó, nem állnék be inkább a sorba, de kezdjük meg Gáborral, hát ha ő majd beáll a sorba.
1: Gábor szeret autót vezetni, a munkája is pont ehhez kapcsolódik, futárkodik és ételt szállít.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát... Igen, ez egyébként örök dilemma, hogy úgymond egy befektetett energia, illetve az időnek a pocsékolása egy olyan dologra, ami aztán hip-hop megtörtént, észre se vettük, nagyon rövid ideig tartott. Szerintem az egész életünk arról szól, hogy sokkal tovább küzdünk valamiért, és aztán az egy nagyon rövid ideig lejük örömünket benne, de... Az, hogy most konkrétan olyan dolog, amiért mondjuk küzdöttem volna jó sokat, és az nagyon hamar megtörtént. Egyébként fontos, ha megtörtént, és úgy volt, és jó volt, amiért az ember előkészítette, akkor szerintem megéri. Tehát akkor mindig az elején tudjuk, hogy ez hosszú folyamat lesz adott esetben, és akkor csináljuk, aztán megtörténik, értékeljük. Jó volt. Na az, amikor nem jött össze, és egy csomó energiába időbe került, az mondjuk nem jó.
1: Na ezzel egyet tudok érteni. Tehát ha nem jön össze, és mégis elment rá egy csomó idő, akkor az nem. De ha összejön, gondolj itt egy jó vacsorára, vagy egy jó ebédre. Mennyit munkálkodsz azon, hogy összedobd? Egy

0: Ez ilyen.
1: Na de.
0: Főzés, meg ilyen minden kb.
1: Na de, folytassuk gyorsan Gizivel.
0: Gizi hisz az emberekben, és hisz abban, hogy mindenkiben van egy kis angyal, csak ki kell csalogatni.
1: Na hallgassuk.
2: Szerintem mindenképpen. Mindenképpen. Hogyha valami érdekel minket, ha valamire vágyunk, ha miért, ha várnánk rá? Lehet, hogy az észrevétlenül történik meg később, és lehet, hogy nem is akkor, és az is lehet, hogy valamire nagyon várunk, és túl misztifikáljuk, és nem is azt kapjuk. De hát, ha meg se próbáljuk, szerintem próbáljuk meg, tegyünk bele energiát, várjuk, aztán majd a tapasztalattal meg tanulunk, és kezdünk majd valamit. Szerintem mindenképpen.
0: Na, ugye.
1: Próbáljuk meg.
0: És várjál, mert közben azt azért tegyük hozzá, hogy ha mondjuk visszahozzuk ezt a ebédkészítős példát. Baromi sok idő, mire megcsinálom, oké, bedobom utána a sütőbe, vagy ha nem kell feltétlenül ott állni mellette és mindig csinálni valamit, akkor közben mást is lehet. Vagy közben be lehet kapcsolni egy sorozatot, be lehet kapcsolni a rádiót.
1: És akkor ilyenkor jön az, hogy oda égett.
0: Nem, olyan dolgot kell bekapcsolni, amit ott lehet hagyni, tehát amire nem kell úgy fókuszálni. De mondjuk állsz a Disneylandben, akkor térjünk vissza ahhoz a példához, állsz a Disneylandben, a sorban, halad a sor, közben tudsz telefonálgatni, ügyet intézni.
1: Elmegyek Disneylandbe és dolgozom.
0: Nem dolgozol, de elütöd az időt. Tehát, hogyha befut egy hívás, akkor ezt fel tudod venni. Ha rád írnak, hogy csináld meg ezt, és mondjuk telefonról meg tudod, akkor meg tudod csinálni.
1: Aha, nem. Elmegyek Disneylandbe, akkor nem fogok onnan ügyet intézni.
0: Hanem inkább csípőretet kézzel.
1: Nem, azt se csinálom.
0: Árad és
1: nem megyek Disneylandbe, egyértelmű. De hogy nehogy már azzal üssük el a sorban állást, hogy akkor dolgozunk.
0: Vagy nem dolgozunk, akkor lehet bármit, akkor az ember szerkezheti az éppen elkészült képeket, hogy ne utána kelljen, hogyha ki akarja tenni a közösségi média oldalaira. Tehát el lehet ütni az időt, bedobsz egy fülhallgatót, és nézel egy részt a sorozatodból, megint ezt a példát tudom hozni, de hogy, ja.
1: Na, jó, köszönjük Gizinek és Gábornak, hárman vannak, még folytatjuk majd a dalok után.
3: Ez az Antwit reggel! Kezdj

0: 7 óra múlt 23 perccel október 9-én pénteken, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi adásunkat. Ketten már megosztották velünk, hogy szerintük megéri-e valamire nagyon sokat várni, ami aztán szinte észrevétlenül megtörténik, vagy legalábbis nagyon rövid ideig tart maga az egész, vagy fáztak-e már rá valami olyasmire, hogy nagyon sokáig vártak, aztán hát nem feltétlenül jött össze az, aminek össze kellett volna jönnie, vagy amire vártak annyira. Folytassuk Máriával.
1: Azért hadd fejezzem ki, hogy dühös vagyok rád.
0: Rám vagy dühös?
1: Hát megállítottad a zenét, pedig Rihanna direkt kérte, hogy...
0: Nem állítottam
1: please
0: meg,
1: lejárt. Please don't stop the music.
0: Nem állítottam meg, lejárt.
1: Mária. Mária is imádja a zenét, az irodalmat, a rendet és a tisztaságot.
0: No, hallgassuk.
2: Általában úgy van ez, hogy nagyon-nagyon várunk valamire, meg készülünk, meg sokat is várunk tőle, és akkor hirtelen, ja, beteljesült, és már nincs is ott, és már kész, meg volt. Persze, nagyon-nagyon-nagyon sok dolog van ilyen az életben, de akkor mi éri meg? Tehát igazából a várakozás azt teszi az egészet izgalmassá, és egy pillanat alatt eltűnik, napfogyatkozás, vagy emlékszünk arra biztos, hogy ez mi is az a várakozás előzte meg, és tényleg nagyon gyorsan eltűnik, de ott marad bennünk, marad az élménye. Persze, csak ezek a dolgok érik meg, igen, feltétlenül.
1: Mekkora jó példa volt ez a napfogyatkozás, nem? Ez most volt, nyáron.
0: Én teljesen lemaradtam róla.
1: Én is, elaludtam. Illetve nem is elaludtam, hanem egyszer csak néztem az órára, és hopp, lejárt.
0: Ennyi.
1: És addig megcsináltam a dolgomat, tehát hogy igazából ilyen pikpakká mennek ezek a dolgok is. De ezekért érdemes élni, nem, Dávid?
0: Nem tudom, hogy miért érdemes élni.
1: Ezt a kérdést nem tudjuk fel a napot.
0: Péntek
1: reggel is.
0: Még péntek reggel se tudom.
1: Péntek reggel a hétvégéért.
0: Hát, az majd még odébb van. Mert hogy most zenélünk, aztán pedig maradék két emberünkkel folytatjuk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Fél nyolc is elmúlt már 3 perccel október 9-én, pénteken, ez az Antrit reggel, a hangom meg elmegy, egy kicsit megcsúsztunk, de attól még itt van a mai napi ötösünk utolsó etapja, 3-an már megosztották velünk, hogy szerintük, ha megéri-e valamire nagyon sokat várni, ami aztán szinte észrevétlenül megtörténik, fáztak-e már rá valami ilyesmire, és akkor gyorsan folytassuk Timivel.
1: Timivel folytatjuk. Na még egyet feljebb. Timi óriási, Robert De Niro és Al Pacino rajongó, oda van a régi jó színészekért.
0: Na, hallgassuk.
2: Én már nem várok egyáltalán ki ilyen hosszú sorokat, tehát például amikor, tudom, nagy péntek van, és akkor mindenki sorban áll a halasnál, na biztos, hogy én ott nem leszek megtalálható. Tehát én kerülöm az ilyeneket, akkor inkább már beszerzem, vagy előtte, vagy más teszem. Én ugyanígy vagyok minden, egyszer elmentünk Vialicskába, hogy megnézzük a sóbarlangot ott, és hát olyan elképesztő mennyiségű tömeg volt, hogy inkább megnéztem a tévébe, hogy hogy néz ki. Én nem szeretem az ilyeneket, én nem szeretek ilyen nagyon sokat várni, meg nem szeretem ezeket az ilyen túlhájpolt, vagy ilyen nagyon túlzsúfolt tereket, tömegeket sem.
0: Na hát Timi lett az én emberem.
1: Ezt akartam mondani, hogy Dávid, hashtag Team Timi.
0: Így van, pontosan. Tökéletesen egyetértünk.
1: Na jó, menjünk tovább.
0: No, érkezzen Zoli.
1: Zoli néha felbukkanhat filmekben, pár éve aktívan statisztáskodik.
0: Na, hallgassuk.
3: Hát, megmondom őszintén, úgy igazán nem. Max, nem tudom, fotózással egy-egy pillanatnál, amikor így minden össze akar jönni, de aztán nagyon gyorsan elrepül az idő, és nagyon gyorsan lemegy a nap például. De hát volt már olyan, hogy a moziba bementem, és elmaradt a film, mert az volt a vetítés. Az egy kicsit ezt a pillanatot vártam, de aztán nagyobb volt a füstje, mint a lángja. De ez a technika ördöge.
1: Az a technika egyébként pedig itt a naplementével kapcsolatban, hogyha mondjuk vagy valahol, és megmászol egy hegyet, egy dombot.
0: Igen.
1: Egyet talán nem, de megmászol egy dombot azért, hogy a lehető legjobb kilátást kapd, és a naplemente, és utána jön a naplemente, és 5 perc múlva vége. És lemegy a nap.
0: Uh-huh.
1: De megérte?
0: Nem.
1: Felmászni?
0: Nem.
1: Nem érte meg? Nem. Dávid, ne csináld.
0: Ne, egyáltalán nem érte meg.
1: Nem érte meg látni egy nagyon szép...
0: Caplattam órákat, elfáradtam, kiköpöm a tüdőmet, izzadok, a nap lemegy 2 perc alatt, és utána még le is kell másznom.
1: Na jó,
0: a sötétbe.
1: Nyomd a gombot, közlekedjünk.
0: No, ennyit erről a napjét, és tagjának köszönöm az egész, vagy köszönjük az egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleljem, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda!
7: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
8: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
9: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
10: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Levi, mi a pálya?
1: Jaj, mert mondom is, a 6-os főúton kaszálnak, egészen Dunaszentgyörgytől a az északi körforgalomig, úgyhogy út szűkülettel számolhat Szekszártól északra. Aztán van az 55-ösön is munkálat, Pörböly előtt Árokpatkai szegély rendezés zajlik szintén útszűkület mellett, illetve a megye határtól egészen a Tűr István hídig aszfaltoznak, ahol időnként félpályás lezárással találkozhat, tehát felváltva engedik a forgalmat. Ezen kívül Szekszárdon is munkálkodnak az elkerülőn, az 56-os főúton, a Mátyás Király utcánál ott a gyalogátkelő helyet újítják, illetve útépítési munkálatok miatt útszűkülettel találkozhat a vasúti kereszteződésben is, ahogy a város déli részén a Szőlőhegyi körforgalomhoz közeledve szintén útszűkületre számíthat. Nézem még, hogy máshol hol van. Hát talán az M6-oson ez egy érdekes információ lehet. Úttartozékok karbantartása, javítása és cseréje is zajlik. A Budapest felé tartó oldalt érinti nagyjából Vémint térségében, tehát Szekszártól délre, még Bátaszékről is egy picit délre, de ha erre haladna, akkor a leálló sáv és a forgalmi sáv, az egyik forgalmi sáv lezárásával találkozhat. Szóval csak óvatosan arra is.
0: Köszi Levi, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy az Rínyi utcában ismételten dugó van, illetve a buszpályaudvar környékén is lassabb áthaladásra kell számítani. Gondolom én, hogy az útszűkület miatt is egy részről. A többi helyütt azt hiszem, hogy szabad a pálya, ettől függetlenül vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívüli, akkor csörögjön a 74-444-444-en.
1: Vagy írja nekünk SMS és Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
4: Antrit reggel!

0: 3:48 múlt el 1 perccel október 9-én pénteken, ez az Antrit reggel, még pont benne vagyunk abban az időintervallumban, amikor rátérhetünk időjárásunkra.
1: Miért nem lehet rátérni a nap bármely folyamán?
0: Nem.
1: Na hát akkor most 15 fokot írnak éppenséggel a hőmérők, nem volt olyan hűvös a reggel, mint az előző napokban, és borult az égból, tehát a nap nem fog ma nagyon sütni, ez azért valahol kapunk, valahol pedig el is vesznek tőlünk, ugye? Ezt azért jól gondolom, és nagyjából véget ér itt az indián nyár, pontot rakhatunk a végére, most már nem lesznek olyan hűde, magas hőfokok, a réteges öltözet egyre inkább javasolt és indokolt a reggeli órákon túl, már a napközbeniekben is.
0: Így van, 18 lesz majd a maximum nagyjából. Térjünk még rá a pollen jelentésre, továbbra is a kültéri allergén gombák okozhatnak problémát, mert hogy azok spóraszáma országosan a magas szintet ér el, tehát tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint hidegfronti hatás terheli az érzékenyek szervezetét, fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek, meg nyilvánvalóan borúsabbak leszünk. Van egy telefonálunk.
1: Hát halljuk.
0: Jó reggelt, Rádió Andrit, élő adásban van.
1: Jó reggelt.
0: Halló, jó reggelt. Nem, jó. Zsebhívás.
1: Megpróbáltuk.
0: Biztosan zsebhívás lehetett. No, így készüljön tehát már, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: perc múlva lesz 8 óra, október 9-én pénteken, ez az Antrit reggel. Hát nagyon röviden összekezzünk, a napi ötöstökét kérdezzük arról, hogy megéri-e valamire nagyon sokat várni, ami aztán szinte észrevétlenül csak úgy megtörténik, elmúlik.
1: És megegyezhetünk abban, hogy a többség azt válaszolta, hogy igen.
0: Hát a többség azt válaszolta, jó, elfogadom. Köszönjük a napi ötöstökének a mai, meg az egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és mivel péntek van, hihetetlen, vagy hihetetlenül ostoba hírek órán következik a normális hírek után, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Haló!
10: Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szévédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló, és a lóval mi lesz?
12: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
13: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
14: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárca vezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvő betegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Vajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratórium elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyeket terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie, a betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott, sózott csirke mellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek.
3: Rádió Antrit időjárás.
14: Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggelte ez az Antrit reggel, október 9-én 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk Levi is, jó reggelt még egyszer.
1: Szép jó reggelt mindenkinek.
0: Na és mivel péntek van, következik hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírek óránk, hogy egy kicsit már hangolódjunk a hét végére. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: 8 óra múlt 12 perccel október 9-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor kezdjük meg hihetetlen, vagy hihetetlenül ostoba hírek óránkat, mert hát, hogy péntek van, ugye a hetet úgy kezdjük, hogy csupa-csupa jó hírrel, akkor zárjuk le úgy, hogy vannak ilyen hihetetlen, vagy egyszerűen ostoba dolgok a világban.
1: Amikkel lehet egy kicsit nevetni, egy kicsit derülni.
0: Igen, reméljük.
1: Ha már a nap nem teszi.
0: Igen, kezdjük egy hihetetlen, tényleg hihetetlen hírrel, mert hogy hát vannak emberek, akik reggel így megöntözik a muskátlit, aztán elmennek dolgozni. Hát ilyen Patton nem így van, mert hogy ő napi 6 órát foglalkozik egyetlen tökkel. És ezúttal nem is hiába. A 65 éves Hampshire-ben élő brit termesztő legújabb óriás töke, ugyanis majdnem 1300 kg-ot nyom, ezzel pedig megdöntötte saját Guinness világrekordját.
1: Hát az van olyan autó, ami ennél, igen, ennél könnyebb.
0: Van. És a korábbi csúcstartó az 1278,5 kg-ot nyomott, ez meg 1295,9 kg-ot.
1: Azt a mindenit.
0: Bezany, az új rekordtartó neve Bagira. Az új rekordtartó neve Bagira október 3-án egy tök mérlegelő versenyen mérték le hivatalosan Guinness

0: Mondjuk 1300 kiló az emberek meg jobb esetben nem.
1: Kellett is neki, így van. A rekordtartó óriás tököt a következő hetekben a Southampton közelében található Sunnyfields farmon lehet megnézni, aztán Bagheera pályafutása véget ér, és hát tehén takarmány lesz belőle.
0: Ne!
1: De bizony.
0: De nem, hogy valami sütnének egy tököspitét, mondjuk én nem szeretem a tököt egyébként, tehát most
1: szerintem
0: én most
1: beszélek, ilyen, hogy... ez nem olyan tök.
0: Nem?
1: Nem, ez ilyen, ez nem ez a sütőtök-szerű dolog, ez a nagy kerek. Nem tudom, milyen nevű tök, ja.
0: De akkor legalább valami olyan lenne belőle, érted, amire úgy azt mondja az ember, hogy hát ezt megérte megtermeszteni.
1: Ha megérte, figyelj. És 1300 kg-os világrekorder lett.
0: Zseniális.
1: Aztán mehet a tehenek elé. Azoknak is kell élelmiszer.
0: Én nem azt mondom, hogy nem kell, csak érted, akkor legalább, hogyha már ennyit foglalkozott vele, akkor legyen belőle neki haszna.
1: Hát van, Guinness világrekord. Azért nem, mondjuk azért nem fizetnek.
0: Azért nem fizetnek?
1: Nem hiszem.
0: Szerintem sem.
1: Szerintem nem. De ez mondjuk a tehereknek milyen jó dolguk nem lesz, nem? Tehát Guinness rekordot vacsoráznak. Azért az...
0: Egy évig. Megvan minden.
1: Azért az elég jó. Na ez az egyik ilyen hihetetlen hírünk, aztán van még kettő hihetetlenül ostoba hírünk, például egy kanapé, amit megállított a rendőr, de előtte zenélünk, és csak utána térünk rá, maradjunk.
0: Jó.
2: Ez az Antrit reggel. Rádió.

0: 8 óra múlt 23 perccel október 9-én pénteken, ez az Antrit reggel, folytatjuk hihetetlen vagy hihetetlenül ostoba hírek óránkat. Az előbb beszéltünk a Guinness Recorder tökről, és hát bepromóztam a kanapét, amit a rendőrnek kellett megállítania.
1: Hadd halljuk.
0: Az amerikai Charlotte városában a rendőrség egy olyan közlekedési eszközzel találkozott, amelyre valószínűleg hát senki, még a Kressz megalkotói sem gondoltak. Két férfi ugyanis fogott egy kétszemélyes kanapét, rátette két elektromos rollerre, majd így indultak útnak a város egyik forgalmas utcáján.
1: Tudod, mi jut eszembe erről? A Mr. Bean.
0: Igen.
1: Nem azt csinálta, hogy a kocsi...
0: A fotel volt a kocsi tetején. Így van, a konstrukció működött, annyira, hogy a rendőröknek kellett megállítaniuk. A Charlotte-i rendőrség a közösségi oldalán is megosztotta a történetet. Azt írták, hogy nagyra értékelik a kreativitást, de azért arra kérik a lakosságot, hogy gondolják át, mennyire biztonságos egy ilyen járművel közlekedni az autók között. Főleg hát most azért gondold el a meglepetéstől, nem is tudom, elfelejtesz vezetni egy pillanatra, hogy most mi van.
1: Hát ez olyan, mint a szembejövő óriás plakátok, amik ilyen meghökkentők, nem? Meg villognak, meg izé. Csak amikor tényleg az úton jön veled szembe, az egy kicsit érdekesebb tud lenni.
0: Hát a rendőrök végül egy egészen praktikus tanácssal szolgáltak, a mozgó bútor bemutatókat inkább hagyjuk másokra, de most már tudjuk, hogy az elektromos roller nem csak arra jó, hogy az ember eljusson A-ból B-be, meg hogy felbosszantson másokat.
1: Meg hogy elősse a járókelőket.
0: Meg hogy elősse a járókelőket, meg hogy elültesse saját magát, hanem mondjuk arra is, hogy akár még a nappalit is elviheted magaddal.
1: Hát ez zseniális. De ahhoz már kettő kell?
0: Hát, ja.
1: Vagy nagyon jól kell egyensúlyozni.
0: Igen. Volt az. Az is valamelyik ilyen hírek óránkba bemondtuk, amikor kertiszéket loptak fiatalok a strandról, és beleült a székbe, és úgy tekert a biciklin.
1: Igen.
0: Ez egészen, ja, az is
1: valami, és akkor, de az azért jó, mert akkor így ott berakod a kerékhez, és akkor ilyen csinálni ilyen drrr hangot, mint hogyha nagyon-nagyon kemény lenne.
0: Régen voltak olyanok, direkt csináltuk.
1: Ja, a flakonnal.
0: Ja. No, de ennyit az én hihetetlenül ostoba híremről. Levi, neked is van valami az.
1: Nekem is van. Alvó versenyt rendeztek Tokióban.
0: Na, az mit jelent?
1: Először én is ezt a kérdést tettem fel magamnak. Egy matracokat forgalmazó vállalat rendezte ezt a versenyt. Egyébként az elalvás gyorsasága és az alvás minősége alapján hirdették ki aztán a győztest ezen a szokatlan megmérettetésen. Az volt a cél, hogy legfeljebb 90 percre álomba merüljenek akár egy alvós plüss társaságában a résztvevők, és egy alvás megfigyelő műszerrel elhelyezkedtek ezen a kényelmes matracon, a legjobb alvót pedig több mint 2 millió ilyen, vagyis nagyjából 4,1 millió forint pénznyereménnyel jutalmazták a szervezők.
0: Oha.
1: Szóval elég érdekes, amikor ezt így megláttam, meghallottam, hogy na, ez vajon hogy? Én azt hittem, hogy ki alszik a legtovább, de
0: hát
1: nem.
0: Igen.
1: De nem, hanem a matracot is tesztelték, és egyébként az alvó viadalt egy Swimmy néven induló versenyző nyerte. Ő arra ébredt, már a jó hírre, hogy nyert, és elmondta, hogy a pénznyereményét elsősorban lakásvásárlásra fordítja majd, de egy igazi hercegnő ágyat is szeretne beszélni.
0: Hercegnő.
1: Hát azt hiszem, hogy egy alvóverseny pénznyereménye a hercegnő ágynál van a legjobb helyen.
0: Ez így igaz. Olyan ez a baldahinos, vagy milyen ez, hogy minek mondják?
1: Fogalmam nincs.
0: Lehet, hogy most teljesen ostobaságot beszélek én is.
1: Van baldahinos, hogy létezik?
0: Na, akkor jó, akkor nem mondtam
1: teljesen. Nem vagy messze. De nem tudom, hogy a hercegnő ágy pontosan mit akar.
0: Én sem. Érdekes ilyen alvóverseny. És hol állapították meg az alvás minőségét? Ilyen órával? Vagy?
1: Gondolom, ilyen alvás figyelő műszerrel, csak annyi van a hírekben. És akkor az alvóverseny célja, hogy jobban felkeltsék az emberek érdeklődését az alvás iránt egyébként. Mert hogy Japánban nagyon dolgosak, szorgalmasak az emberek, és keveset alszanak.
0: Hát ahogyan beszéltünk róla tegnap, hogy pedig kéne.
1: Ugye? Hát akkor Magyarországon is ez a helyzet, nem?
0: Hát szerintem most a világon van egy ilyen tendencia.
1: Egy alvóversenyt ide.
0: Alvóverseny. De és az alvással ennyi pénzt lehet nyerni, hát azért az elég jó.
1: Hát én minden nap aludnék.
0: Mert így nem.
1: De így is, csak így még azt a 90 percet is plusz aludnám. Van. Bár nem tudom, hogy Magyarországon kiadna ezért pénzt.
0: Hát ez egy jó kérdés, igen.
1: Mert hogy ehhez vagy tényleg egy forgalmazót kell találni, vagy valami olyan szponzort, akinek muszáj valamit osztogatnia, hogy nem tudom, a NAV ne vigye el a pénzét, és akkor ilyen berakja, nem tudom. Tehát ez egészen szürreális volt, amikor meghallottam, hogy alvóverseny.
0: Na hát ilyen is van, és van még egy darab rövidke kis hír, ezt itt a hét elején hallottuk szerintem itt a rádióban is, hogy egy parkolótábla talpozatával törte be egy fiatal a Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát.
1: Igen, ezt hallottam, de azt hittem más fogsz mondani, ú, de jó, hogy nem azt mondtad. De halljuk, mit szeretett volna?
0: A saját ruházatát a színpad mellé már előadásra bekészített ruhaneműkre cserélte, ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye, bár outfitjét írja a rendőrség, mondom véget, kalappal és kesztyűvel is kiegészítette, a főszerep nem tartott sokáig, a kérkező rendőrök még a színházban elfogták.
1: Ne. A főpróba sokáig húzódott.
0: Zseniális. Ilyet.
1: Zseniális. De nem tudom, hogy mi volt a cél.
0: Unatkozott. 18 éves. Fiatalság bolondság.
1: Akkor lehet, hogy valami fogadást vesztett.
0: Az is lehet, hogy
1: már van, be kellett öltözni.
0: Jaj, nagyon jó. Tehát a hazánkból is van egy ilyen hihetetlenül ostoba hírünk.
1: Zseniális.
0: Na de ez a blokk, ez ennyi volt. Programajánlóval folytatjuk majd a dalok után, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babits Mihály Kulturális Központba a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőttképző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
9: Vigyázz! Dől a fa!
10: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
9: És mi lett a vége?
10: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
9: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
11: Ez az Antrit reggel.

0: 8 óra múlt 40 perccel október 9-én pénteken, ez az Antritra reggel, és akkor ígértem, hogy programajánlóval folytatjuk, úgyhogy akkor tegyünk így.
1: Tegyünk így, kezdjem én?
0: Kezdjed, Levi.
1: Jó, hát akkor egyből egy kulturális programmal kezdek. A Babits Mihály Kulturális Központban vannak még látogatható kiállítások nem sokáig, kettő csak október 10-éig. Az egyik az Egyfürd Szekszárd alkotó művészeti kiállítás a születi hagyományok jegyében, ahol egyébként több szekszárdi és környéken élő művész közösen valósította meg ezt a csoportos kiállítást. A cél pedig egyértelműen a szekszárdi dombvidék gazdag hagyományainak és a varázslatos tájainak a bemutatása a művészet által. Ez egyébként a szekszárdi születi napok kísérő programja volt, és ezért egészen október 10-éig, azaz holnapig megtekinthető, hétfőtől péntekig 10 és 17 óra, valamint szombaton 10 és 14 óra között. Nyilván itt már csak a péntek a releváns, illetve a szombat, tehát ma még 17 óráig, illetve holnap 10 és 14 óra között ez a Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termében van. Ezen kívül pedig, ha egy kicsit, egy icipicit odébb lép, akkor a Bakta Galériában a 44 fazekasság 40 kerámia díja szekszárdi borvidékről Rács Robert fazekas mester népi iparművész keramikus 40 éves jubileumi kiállítását tekintheti meg. Ez is október 10-éig van fönt, vagy van kint, illetve ez is a szekszárdi születi napok egyik kísérő programja volt, úgyhogy Rács Robertnek a munkásságát lehet megtekinteni. És ha már ott van, mielőtt még itt Dávid belemenne az újabb kultúrába, mármint hogy az időben a moziban a... akkor érdemes ellátogatni a Művészetek Házába is. Itt még van idő, Mozer Zoltán kiállítása az Idő Bezárva, vagyis Entering in the Time című tárlata tekinthető meg egészen november 28-ig, vasárnap és hétfő kivételével 10 és 17 óra között. Ez még messze van, tehát ez már akár még a jövő hét kettől is egy jó program lehet. A másik kettő az kicsit sietősebb.
0: Így van, és hogyha már elmegy a Babicsba megnézni a kiállításokat, akkor igazából beülhet egy jó kis mozifilmre is. Például 9-e és 11-e között, tehát ma és vasárnap között 15 órától a Macskák a Múzeumban kettő Egyiptom kincsei című orosz animációs családi
1: film. Ezt amikor megláttam, én is hittem el. Bár hogy az első részt nem ismerem, de egyébként biztos jó, mert...
0: Biztos, cuki? Gyerkőcökkel.
1: Annak tűnik.
0: Gyerkőcökkel jó lehet. Aztán, hogy vagyunk, 17 órától adják ma és holnap még a Találkozás Buddhával című angol dokumentumfilmet.
1: Aminek ami, György Kessler Márta a rendezője.
0: Így van, nem tudom, hogy mi lehet, de érdekesnek hangzik. És este 8 órától vetítik a Verity című amerikai krimit El Hathaway-t Dakota Johnsonnal és Josh Hartnett-tel a főszerepben. Annyira állítólag nem lett jó, de attól még egy próbát megérhet.
1: Illetve vasárnap majd érkezik a 10 éjszakás kaland 19.30-tól, ha minden igaz.
0: 11-én így van. 11-én. És 11-én akkor még a Digger is 17 órától.
1: Van itt film.
0: Rengeteg film van, igazából az egész hétvégét el lehet tölteni a moziban.
1: Szexárdagora.hu, itt van az összes ilyen programról a bővebb információ.
0: Így van, és hogyha már film, akkor lesz történelmi filmklub a múzeumban, de ez majd csak jövő kedden lesz, addig pedig van még egy másik program.
1: Azt hiszem, addig zenélünk.
0: Ne.
1: Addig, így van, van egy másik program is, ami úgy hangzik, hogy itt az októberi, illetve az őszi Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan Polc Ellenre emlékeznek. Rubány Janita felolvas Polc Ellen író, pszichológus, tanatológus együtt az Eltávozottal című könyvéből, majd beszélgetnek is a téma kapcsán. Nem könnyű, de egyébként nem egy rossz téma.
0: Nem.
1: Mármint, hogy az ember életét így végigkíséri, és szerintem azért jó, hogyha tisztában van vele, vagy egy kicsit így jobban beleássa magát.
0: És hogyha a történelmi filmklub, akkor azért elmondom, hogy az egri csillagokat lehet majd megnézni.
1: Jönnek a törökök.
0: Október 13-án 14 órakor.
1: A félszemű jumurdzsák.
0: Így van, és akkor át is lehet beszélni a filmet, úgyhogy tök izgalmas tud lenni egy ilyen filmklub.
1: Az egyik kedvenc magyar írományom.
0: Egyébként. Az egri csillagok? Igen, én is nagyon szerettem. És van még egy kis sport is a hétvégére, mert hogy egészen pontosan holnap 13 órától kerül megrendezésre a Bertha Tibor emlékverseny itt Szekszárdon.
1: Ez egy ilyen triatlon.
0: Ez egy triatlon verseny, igen, ugye úgy van, hogy én úszom, te kerekezel, ő fut.
1: Úgy de jól megfogalmazták egyébként, ez nagyon jó.
0: Ez így van.
1: Lehet nézni, és egyébként az is tök izgalmas tud lenni.
0: Szekszár Sipos Márton úszoda.
1: Ott van úszni.
0: Ott van az úszás, meg a rajt is elméletileg ott van. Hát a Sport utca, Mátyás Király utca, Damjanics utca, Keselyűsi út, összekötő út, Keselyűsi út, a kerékpár és a futás a Szekszár Sportközpont pályáin. lesz, tehát lehet menni szurkolni, megnézelődni.
1: Így van, kis triatlon, jó program.
0: Így van, zenélünk, aztán meglátjuk, lehet, hogy hozunk valami receptet, de lehet, hogy nem. Ez most ilyen zsákba macska, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 8 perc múlva lesz majd 9 óra október 9-én pénteken ez az Antrit reggel, és akkor olyan régen volt receptünk, recept ajánlónk, úgyhogy vágjunk bele. Levi, rizs, csirkemell, rizs?
1: Ja, én most nagy kondizásban vagyok, úgyhogy nekem abszolút a csirkemell rizs.
0: Csirkemell rizs.
1: De egyébként...
0: Alanatúr.
1: Alanatúr természetesen, de egyébként a csirkemellből is lehet olyat csinálni, ami sokkal fogyaszthatóbb azok számára is, akik nem járnak konditerembe. Uh-huh. Egyébként a tejszínes sütőtökös csirkeragúról van itt szó, uh-huh. ami, hát most azért jön az ősz, jön a tök szezon, ugye jön majd a Halloween, de hát jó, még messze van, de egyébként ez a tejszínes sütőtökös csirkeragú tök jó lehet egy 4 személyre, akár a hétvégére. 50 dekagram csirkemellfilé kell hozzá, 40 dekagram sütőtök, egy nagyobb fej vöröshagyma, vagy 2 kereszt fokhagyma, 2 deciliter főzőtejszín, egy csomag gnocchi. Jól ejtettem?
0: Jól ejtetted.
1: Gnocchi.
0: Gno.
1: Per favore. Frizs zsája, vagy kis kakukkfű, és olívaolaj, só, bors, szerecsendió, meg egy kis vaj. Egyébként nagyon egyszerű elkészíteni, serpenyőben kell felolvasztani a vajat, egy evőkanál vajat, egy kis kevés olívaolajon, és erre lehet rádobni a zaporra vágott vöröshagymát, amikor már üvegesedik, akkor a felkockázott csirkehúsit is rá lehet dobni, ezt fehéredésig pirítani, és akkor ehhez jöhet a fokhagyma, illetve a kockákra, 1 centis kockákra vágott sütőtök. Tulajdonképpen ez a egy serpenyős ételről beszélünk, talán ez a szebb része. Nem?
0: Igen.
1: Elkészíteni és megenni odáig
0: szép.
1: Egyébként, és akkor jön a gnocchi, ugye? A gnocchit közben azért ki kell főzni sós vízben, és akkor itt a kifőtt gnocchit át kell dobni egy külön serpenyőbe, és azt is egy kicsit megpirítani, hogy kívülről ropogós, belül pedig puha legyen. Ez egy ilyen plusz tippet titkos kiegészítő. És akkor lehet sózni, borsozni, egy kis szerecsendióval, meg lötyinteni. Uh-huh. Mondjuk azt nem lötyintik, de megszórni azt is. És akkor így a friss zsája levelekkel, és tiszta, mi ez, a fine dining is lehet akár.
0: Fine dining is lehet, hát ez... Köszönjük
1: szépen. Jó étvágyat kívánok hozzá, hogyha esetleg nem sikerült volna most jegyzetelni, akkor a 74-444-444-es számon akár csöröghet nekünk, és akkor átdobjuk a receptet, vagy írhat a 30-as 944-44-re SMS és Viber üzenet formájában is, ott is nagyon szívesen állunk a rendelkezésére.
0: Azt a mindenségét, akkor zenélünk és összegzünk, maradja velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 2 perc múlva 9 óra lesz, október 9-én pénteken. Nagyon röviden összegezzünk, mert kifutunk az időből. Hihetetlen és hihetetlenül ostoba hírekkel foglalkoztunk. Programajánlónk is volt, meg a végén még receptünk is. És hát ennyi.
1: Ennyi, ideértünk, 9 óra van.
0: Így van, köszi Levi, hogy itt voltál.
1: Én búcsúzom, 10 órakor jövök.
0: Várunk majd vissza, szia-szia. A folytatásban pedig érkezik Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, mert hogy rengeteg a tűz a megyében, erről is beszélünk majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
1: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedői szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
1: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
1: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
1: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
1: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A Fradi elnöke először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza. Ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. Így a mostani tervezet kompromisszum, írták. Arra is kitértek, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalom biztosítási ellátási alapot. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárd. Sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk. Álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegő higiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége. Többek közt Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba és Debrecen levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értékeket rögzített. Letartóztatta a Miskolci járásbíróság azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint hétfőn este késsel támadt édesanyjára Ózdi otthonukban, közölte a Miskolci törvényszék. A közlemény szerint a fiú ittas volt, és előzetes szóváltást követően egy 10 cm-es pengélyű késsel megpróbálta megszúrni az ágyon ülő anyját. A nő védekezésképpen maga elé emelte a karját, így a kés az alkarjába fúródott, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. A halálos kimenetel csak a nő védekezése miatt maradt el. A támadás után a fiatal elmenekült. A bíróság egy hónapra rendelte el a fiatalkorú letartóztatását. A végzés végleges.
3: Rádió Antrit időjárás.
5: Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu. Rádió Antrit FM 101.
0: Prima péntek reggelte ez az Antrit reggel, október 9-én 9 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, a folytatásban érkezik majd Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, mert hogy rengeteg a tűz a megyében az elmúlt napokban, de tényleg szinte minden napra jut legalább egy, úgyhogy erről is szót ejtünk majd, mindjárt kezdünk, társadal velünk.
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: 9 óra múlt 8 perccel október 9-én pénteken, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz Dávid!
0: Na hát nagyon-nagyon sok a tűzeset mostanság itt a megyében, főleg egész hétre minden napra jutott valami.
1: Abszolút így igaz, és nehéz is ezt így összeszedni most hirtelen, hogy hol kezdjük, ugyanis itt akár a lakóingatlanokon belül is bizony csaptak föl szép számmal a lángok, és hát amik főleg így meghatározó volt most az elmúlt időszakban itt a hőségben, valamint a nyáron, ez pedig ugye a szabadtéri tüzek, láthatjuk csak a hétvégén a 14 tűzesetből 13 a szabadtéri tűzeset volt, majd az követő hétfőn is újabb 5-tel emelkedett ez a statisztika, de hogyha csak a tegnapi napra tekintünk vissza, akkor ismételten 4 szabadtéri tűzesettel bővült sajnos ez a szám. Tehát ez nem kevés is, hogyha számolban még ezt egy kicsit szabad esetleg kifejezni, és meg is találom feltéve ezt a fajta statisztikát, amit itt elrejtettem, az így is meg is van. Ez 252 alkalommal siettek a tűzoltók szabadtéri tüzekhez. Ez több mint 602 tűzoltó fecskendőt jelentett, amit ezekhez az eseményekhez kellett riasztani, és mint több mint 236 hektárnyi terület az, ami a lángok martalékává vált. Nyilván ez vegyesen egy felcsaptak a lángok kisebb háztartásokban is, akár udvarokban, kertekben, nyilván egy avarégetés kapcsán, akár egy kerti szalonnázás is sülhet el bizony balul, de természetesen benne vannak azok a nagyobb területek, amelyek különböző mezőgazdasági szántóföldeket, tallókat, illetve sajnos erdőterületek is estek a tűz áldozatául így ebben az időszakban. És itt nagyon gyorsan még is szeretném még kiemelni, hogy ami itt örömmel tapasztaltunk, hogy nagyon szép számmal itt voltak az önkéntes tűzoltó egységek is ezeknél a tüzeknél, tehát ők hatalmas segítséget nyújtottak így a hivatás és az önkormányzati tűzoltó, akik egy külön köszönetet szerettem volna most ezúton is így még megtenni.
0: Na hát miért lehet az, hogy tényleg most akkor tegnap is 4 ilyen tűzeset történt?
1: Igen, és köszönöm is a kérdést, mert az emberi gondatlanság az nagyon sok esetben természetesen közrejátszik. Vannak olyan területek, amelyen nem tudom mit kezdeni, lehet ilyen akár egy meghibásodó vasúti fékberendezés, ami szikrát vet, például kint egy talló mellett, ezek is okozhatnak különböző tüzeket, lehet egy kinti meghibásodó transformátor állomás, ami megint csak így meghibásodik, és egy szikrát vet, majd ez megy nagyobb területeket. De az emberi gondatlanság, mint olyan, ami ott kezdődik, hogy akár a dohányzás, egy teljesen hétköznapi tevékenység. Sajnos mindig tapasztalunk még olyan szituációkat, amikor azt megfigyelni, hogy egy bicikli út felett, egy dűlő mellett kap lángra éppen a száraz terület. Ez egy eldobott cigarettacsik tud például ilyen problémát okozni. Illetve most nagyon sokan igyekeznek megszabadulni, pláne majd most az őszi időszakban, amikor már elkezdenek a falevelek is így hullani az avartól, illetve a kerti hulladéktól égetés formájában, és ez is bizony vezethet ilyen problémákhoz. Nem is kell nagyon messzire menni, most Bogyiszlón nem olyan régen aljnövényzet kapott lángra 800 négyzetméteren egy ingatlan kertjében, miután pont egy ilyen avarégetés vette kezdetét, és hát sajnos nem sikerült a tüzet kontrollálni, és nem csak a lakó, hanem bizony a szomszédja is a kárát látta, ugyanis ott is 800 négyzetméter rend pusztítottak ezek a lángok, és még 200 négyzetméteren területen még önkormányzati terület is így sajnos áldozatul esett, de nagyon könnyen mi magunk is bajba kerülhetünk egy-egy ilyen akció kapcsán, illetve másokat is kellemetlen szituációba hozhatunk, nem beszélve a különböző ezek vonatkozásairól. És mint emberi gondatlanság, igen, mit tudunk tenni? Tehát a kerti zöld hulladék égetése kapcsán itt, ami a legelső és legfontosabb talán az, hogy a különböző önkormányzatokat minden esetben érdemes felkeresni, ugyanis ők ezeket általában önkormányzati rendeletekben szabályozzák ennek rendjét és a módját, ami azt jelenti, hogy az adott településnél meg fogja szabni azt, hogy mikor égetheted el a kerti zöld hulladékot, nem a mindenféle háztartási hulladékot, az szigorúan tilos, hanem a kerti zöld hulladékot. Ezt meg fogja szabni, hogy a hét melyik napján lehet megtenni, milyen napszakban, milyen formában, illetve ki fog arra térni, hogy a országos tűzoltási tilalom van például annak esetében, milyen egyéb kitételek vonatkoznak még erre. A tűzoltási tilalom az alapesetben az a külterületekre vonatkozik, erdőterületekre vonatkozik, és azok 200 méteres körzetében lévő ingatlanokra, tehát az erdők védelmét célozza meg az országos tűzoltási tilalom. Ezekről folyamatosan lehet tájékozódni, akár a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján is napi szinten kint vannak az aktualitások. És például egy kerti zöld hulladék égetése kapcsán elképzelhető, hogy az önkormányzat rendeletében úgy szabályozza, ha akkor a szárazság van, hogy az erdőkre vigyázzunk, akkor bizony otthon belterületen a kertedbe se tüzelje. Ezeket minden esetben érdemes megtenni, és nagyon fontos. Ha feltámadna a szél, azonnal szüneteltessük ezt a tevékenységet. mindig legyen bekészítve irányításra alkalmas eszköz, egy lapát, egy ásó, nyilván oltóanyag is, egy vödör, homok, föld, víz, ez mind megint nagyon is, hogy folyamatosan legyünk a tűz mellett. Ha pedig azt tapasztalnánk, hogy hát ez most nem jött össze és nem sikerül megfelelőképpen kontrollálni, azonnal hívjuk a 112-t.
0: No, hát akkor így ezt lehet áttenni. Zárt érünk, aztán rátérünk a lakás tüzekre egy picit, úgyhogy maradjon velünk.

0: 4:10 múlt 2 perccel október 9-én pénteken, ez az Andrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Köves Péter Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével. Ígértem, hogy a lakástüzekről beszéljünk, mert hogy vagy arról beszélünk, mert hogy nem lehet eleget beszélni ezekről. Kezdjük azzal, hogy mit tehet mondjuk az, akinél a tűz kialakul.
1: Igen, akinek a tűz kialakul, az első és legfontosabb az az, hogy épségben elhagyjuk az ingatlanunkat és értesítsük a 112-t, ez a legfontosabb. Nyilván az, hogy mi magunk, szeretteink, rokonaink, illetve hogyha társasház esetében pedig van arra lehetőség és idő természetesen, akkor a szomszédokat értesítsük arról, hogy valami probléma ütött ki az ingatlanban, vagy éppen a társasházban. Ez az első és legfontosabb. Tehát egyszerűen ez a főszabály. Tényleg nem egyszerű. Tehát a társasház esetében például adott esetben egy teljes lépcsőház is lehet elzárva éppen a kialakult füst miatt, hogyha már olyan szinten eszkalálódott volna ez a tűz. Sajnos ez egy olyan agresszív jelenség, amely utat talál magának minden kis résem, tehát lehet egy az épületgépészeti megoldás, egy szellőző, konyhai szellőző a különböző közművek bekötéseinél, és hát természetesen különböző hézragokat is, réseket is meg fogja találni, és igazán perceken belül egy egész lépcsőházat el tud önteni, tehát a 10 emeletes ingatlanból már nem biztos, hogy célszerű megindulni ilyenkor ebben az esetben. Nagyon nehéz erre egy egységes szabályt mondani, hogy az hogyan tudjuk feltérképezni ezt a területet, nyilván a 112-t riasztani kell, és lehetőség szerint egy olyan helyiséget találni, hogy nem tudjuk idejében elhagyni biztonsággal az adott ingatlant, lépcsőházat, ahol el tudunk zárkozni, meg tudjuk azt oldani, hogy a füst bennünket és a gyakorlatilag a tüdőnket már ilyen szinten ne telítse fel. Tehát egy nyitott ablak lehet ilyenkor megoldás, és várjuk a tűzoltó egységeket.
0: Tehát nem az legyen, hogy igazából a tűz nem ér fel a 10-re, de a füst az, ami nagyon komoly probléma.
1: Ez most igen, ez egy extrém példa. Nincs két egyforma szituáció.
0: Persze.
1: Szóval soha, és itt ezt feltérképezni, igazán néhány másodpercünk, pillantás, szembi pillantás van, ami lehetőségünk van arra, hogy nagyjából igyekezzük feltérképezni a terepet, de megállapítani, hogy ez a tűz egy 10 emeletes épület esetében pontosan honnan indult, merre terjeszkedik, mi annak az iránya, az nem egy egyszerű történet. Ha van lehetőség, akkor a menekülés biztonsággal, szeretteinkkel, saját magunk és az ingatlanban élők, természetesen ez az elsődleges, ha erre pedig nincs lehetőség éppen az adott füst miatt, akkor pedig igyekezzünk elzárkózni az ingatlanunkba addig, amíg a tűzoltók ki nem érkeznek.
0: Mert olyan dolgokról lehet hallani, hogy például a felső szomszédnál, vagy kettővel fölötte is felforrósodik a járólap például, megolvad a redőny és a többi, tehát hogy nem nála van a tűz, de mégis nagyon pánikkeltő szituációt kialakulni.
1: Igen, hát sajnos a hőhatások az nagyon komolyak természetesen, úgyhogy ez is kell ahhoz, hogy különböző gőzök és gázok elkezdenek kiválni a különféle műanyagokból. Egy ingatlanban, egy lakásban, egy otthonban gyakorlatilag bármi lángra tud kapni, és sajnos ezt meg is fogja mutatni. Amikor megvan az a fajta koncentráció az ennek az anyagoknak,

0: közöknek, amely ezekből az ebből az eszközökből, asztalokból, bútorokból párolok ki, akkor voltak éppen az egész lángra is fog robbanni már egy bizonyos idő elteltével, és a hőhatásod pedig az természetesen extrém. Tehát nem csak az adott ingatlanra fog korlátozódni, hanem az is természetesen a szomszédos lakásokat egy társasház esetében például ott is tud bizony komoly károkat okozni, akár csak pusztán a hő is.
1: No, hát akkor a lényeg, hogy ne pánikoljunk. Valahogy.
0: Igen, ezt könnyű mondani, és aki ilyet átért, szerintem, hogyha most megkérdeznénk egy-egy ilyen szemét, akkor talán egy kicsikét már más szemmel vizsgálódna, de tényleg a legfontosabb az, hogy egészségben próbáljuk meg elhagyni az adott ingatlant. Ha esetleg ez nálunk üt neki a tűz, akkor itt van lehetőség még egy kezdeti tűz megfékezésére, és ezt szándékosan is így hangsúlyozom, egy kezdeti tűz megfékezésére még akár egy kézi porral oltó tűzoltókészülék, azzal még ezt meg tudjuk itt tenni, és ami még egy másik védelmünket szolgálna, az a pedig a különböző füstérzékelők, én ezeket mindenkinek bármilyen, hogyha most éppen nincs is alkalom, akkor csak akár a saját egészségünk és a családunk épsége érdekében egy-egy füstérzékelőt tessenek kell helyezni otthonra, pont az ilyen kritikus időszakokban, az éjjel, hogyha ott bármilyen váratlan szituáció történik, fel fog minket idejében ébreszteni még akkor, amikor a lépcsőház például nem telt meg füsttel, és el fogja tudni hagyni az otthonunkat még épségben.
1: Hát és most jön ugye a fűtési szezon majd, erről is beszélgetünk a dal után, úgyhogy maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 9.24-kor, október 9-én, pénteken, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Köves Péterrel, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivőjével. Beszéltünk tüzekről, lakástüzekről, köztéri tüzekről, mindenekről. Beszéljünk egy picit azokról, mert hogy tudom, hogy a héten is volt, azt hiszem, egy ilyen mentés, amikor bent ragadt embereket szabadítottatok ki.
1: Igen, igen, volt az is. A lakástüzekhez hiszem még annyiban szabad visszakanyarodni, és a, nem tudom, a fűtésszezonon mennyi időnk marad még. Uh-huh. Esetleg azt majd még akkor így rád bízom. Hogy itt a statisztikák is ugye ezt mutatják, mint 131 lakástűz volt már itt Tolna megyében idén, és 7700 négyzetméternyi épített terület az, ami leégett. Ide is riasztotta bőven 289 fecskendőt, hogy ezeket a tüzeket el tudják oltani. 12-en megsérültek szerencsére, még közvetlenül így a tűzben idén, és ez bizony már így is marad, és tavaly is ilyen volt a statisztika, hogy nem vesztette senki életét. Én nagyon bízom benne, hogy természetesen sikerül ezt így megőriznünk. 16 kéménytűz mellett még 14 alkalommal pedig különböző szénmonoxiddal kapcsolatos eseményekhez is riasztották a tűzoltókat, tehát látszik az, hogy ez egy összetett dolog, de meglátjuk, hogy erre mennyi időnk marad. És amit te mondtál, igen, az is egy érdekes statisztika. Itt 207 esetben kellett a tűzoltóknak sietnie olyan lakásokhoz, itt ez megint csak ugye nyilván Tolna megyei adat, ahol valamilyen otthonában élő ember került bajba. Ezeket általában rokonok szerettek, hozzátartozók, szomszédok szokták észrevenni, hogy a nagypapa, nagymama, vagy éppen a szomszéd Jali néni már nem tudom, 2-3 napja például nem látták őt, pedig egy-egy cserékeny, tevékeny ember. És hát nyilván ilyenkor riasztják a rendőrséget, a mentőszolgáltat, illetve a tűzoltókat is. 7 alkalommal sikerült még idejében kiérni ezekhez az eseményekhez, amikor még ki tudták bőven bontani a tűzoltók az éppen adott ablakot, be tudtak jutni az valamely nyílászáron, és be tudták engedni a mentőegységeket. Ez is egy nagyon fontos pont lenne, hogy itt most már közeledik a fűtésszezon, és ez is okozhat például problémákat. Akár ott, ahol egyedi fűtések vannak, most akár legyen ez egy kandalló, egy cserépkályha, egy bármilyen másik ilyen tüzelős fűtőberendezés, ezt nem biztos, hogy meg kellő biztonsággal tudják üzemeltetni. Elképzelhető, hogy elfelejtettek egy kéményt ellenőriztetni, tehát ezért is érdemes így velük is beszélgetni, és hogy egyáltalán az általános egészségügyi állapotokról, hogy vannak, hogy érzik magukat. Nyáron például a hőség viselheti meg őket, télen pedig majd éppen a szeles vagy a hidegebb időjárás az, ami problémákat okozhat egy krónikus betegnek a szervezetében.
0: No, hát említetted, hogy 7 alkalommal még sikerült időben odaérni, de szerintem a többi alkalomnál is megoldott.
1: Igen, igen, sok esetben sikerültek, tehát szerencsére vannak olyan szituációk, amikor természetesen úgy találják meg a tűzoltók és a mentőszolgált, hogy már nem lehet az adott illetőnek az életét megmenteni. Aha. De szerencsére többségében ezek így rendeződnek még idejében, és még a gondozó rá tud nyitni. Ez most a legutóbbi eset, ami pedig gyorsan puskáznom kell egy kicsit. Ha megtalálom, itt pedig a fürdőszobájában rekedt egy idős nő, ez még most kedden történt, Dombóváron egy unyadi téri első emeleti lakásban például, itt egy dugólétra és egy bontóbalta segítsége az ablakon jutott be a tűzoltók, tudtak hajtót nyitni, és akkor a gondok, illetve a mentőszolgált pedig el tudta látni az idősnőt.
0: Na hát a fűtési szezont akkor már érintettük egy picikét, de beszéljünk még azért róla, hogy kéményseplés adott esetben hogy működik.
1: Igen, köszönöm is a kérdést, mert most már javában abban az időben járunk, amikor azért hűvösebbek az éjszakák, tehát egy próbafűtés azokon a helyeken, ahol nem távhőszolgáltatja például az otthon melegét, azt érdemes megtenni. És hát kéményseplést azt a nyáron is itt veled közösen is már igyekeztünk felhívni a lakosság figyelmét, hogy ez célszerű például azokra az időpontokba, vagy időszakokba, vagy évszakba tervezni, ugyanis nyilván ilyenkor pedig hirtelen mindenkinek eszébe jut, hogy hú, hideg van otthon, és be kéne gyújtani, és nem biztos, hogy ez a egyébként rutinszerű mutatvány most annyira egyszerűen kivitelezhető lesz, lehet, hogy leszűkült éppen a kémény keresztmetszete, mert beköltözött egy madár, több koromra kódott így például le, és ezt az elmúlt években mondjuk nem hívtuk ki a kéményseplőket idejében, illetve a tüzelő és fűtőberendezésünk is valami miatt így megadta magát, ez lehet akár egy gázkészülék, lehet az akár egy bármilyen másik szilárd tüzelési fűtőberendezés. Tehát a kéményseplőket, ha még ezt nem tettük volna meg, akkor feltétlen tárcsázzuk, ők a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt elérhetők, illetve a tüzelő fűtőberendezésünket pedig egy szakemberrel megint csak vizsgáltassuk át, ezek is kardinális kérdések. Szilárd tüzelésű fűtőberendezésnél ugye a kéményeket évente célszerű ellenőriztetni, még gázüzemű készülékeknél pedig 2 évente javasolt ezt végrehajtani.
0: De ha évente, az sem baj.
1: Ha évente, az sem baj.
0: Na hát akkor a kellő óvintézkedésekkel a baj megelőzhető. A nagyon a végére egy kicsit-két lazább téma, ugye volt egy tévétorony futás vagy lépcsőfutás verseny.
1: Igen, a mozgás, mint olyan, illetve az egészség az egyre fontosabb. Itt a rendvédelmi szervezet állományánál az mindig is terítéken volt, és első helyen volt rendőrség, tűzoltóság, nyilván jó kondíciót kell ahhoz lenni, hogy valakit utoljanak éppen, vagy be tudjanak hatolni egy épületbe teljes légzőkészülék mellett, és hát vannak olyan versenyek, ezek a lépcsőfutások, amelyek kombinálják a különböző tűzoltó szakfelszerelésekkel végrehajtott feladatokat. Ez most csak egy, idézőjesen csak egy futás volt, 420 lépcsőfokot jelentett, ez a csak egy futás volt. A tévétoronyban. Egyszer nekem is volt szerencsém fellihegni oda védő felszerelésben, nem egy egyszerű mutatvány, és igencsak sok időt vesz igénybe, és igencsak nehéz ez a 20 kiló, amit ilyenkor az ember magán végsz, illetve ez a száraz levegő, amit befele szipákol az állarcon keresztül. Igen, és ebben is ott vannak a hivatásos önkormányzat és az önkéntes tűzoltók is nagyon szép számban, nyilván a saját kondíció fenntartása érdekében is ők folyamatosan edzenek ezekre az eseményekre, és hát természetesen számukra egy kihívás, egy óriási challenge, hogy ezeket így megtehetik, és hogy megmérettethetik magukat is, hát ha más, csak nem a saját magukat is ilyen szinten, és a saját félelmeiket le tudják így küzdeni egy-egy ilyen verseny kapcsán, úgyhogy nekik nagyon nagy gratulációtól, nem egyébben még külön gratuláció annak, hogy egy nagyon nagy csapat képvisel bennünket. Ez a létszám, ez nagyjából átlagosan 20 főt jelent, és az ország különböző pontjaira szoktak ellátogatni, tehát fönn akár ez a Semmelweis Egyetem az Eplényben szokott lenni még ilyen verseny Balaton környékén, akár tévétoronynál, és ott vannak, és egy nagyon jó közösséget alkotnak. Aki pedig szeretne csatlakozni és tűzoltó lenni, de akár itt a hölgyeknek a figyelmét is így fel tudjuk hívni, nem kell elkeseredni, itt a hölgyeknek is van lehetősége akár különböző önkéntes tűzoltó egyesületekbe csatlakozni egy-egy ilyen csapathoz, tényleg egy csapat, nagybetűvel csapat, és hát nálunk is bősége vannak egyébként hölgy tűzoltók is, itt akár csak itt Tamásira gondolok, úgyhogy van lehetősége erre, hogy vannak esetleg ilyen vágyálmok, akkor ezt a hölgyeknek sem kell teljesen eldobniuk.
0: No, hát akkor én köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Minden jót. Mi pedig rátérünk még az időjárásunkra, hiszen itt van a hétvége már a küszöbön, úgyhogy meglássuk, hogy mégis hogyan lehet készülni programokkal, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusó Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
4: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel!
5: Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Antrét! Ez a Rádió Antrét!

0: 3:10 múlt el 1 perccel, október 9-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor vessünk még egy pillantást időjárásunkra. 18 fok lesz majd a maximum, tehát nem sokkal melegebb, mint most, mert hogy most 16 fok környékén járunk. Bizony, véget ért a vénasszonyok nyara, innentől kezdve marad ez a 18 fok körüli csúcshőmérséklet, hát olyan 30 napig, úgy látom, legalábbis most ezt jelzik előre. Nyilvánvalóan majd rátérünk akkor is, amikor ott leszünk. Egyébként ma majd elméletileg látjuk majd a napot, olyan 17 óra magasságában egy picikét előbb újik, de addig marad a borult felhős égbolt, és mint mondottam volt, 18 fokra kell számítani. Holnapra pedig esőt jósolnak és 17 fokot, vasárnapra pedig hidegfrontot és gyenge esőt, szintén 17 fokos maximummal, úgyhogy hát valahogy így próbálja megtervezni a hétvégi programját. Jó, így tervezzen mára, meg a hétvégére is. Zenélünk, aztán pedig összekezzük a reggelt. Maradjon velünk!
1: Antrit!

0: 3 perc múlva lesz 10 óra, október 9-én pénteken ez az Antrit reggel. Mozgalmas volt a mai reggelünk, sőt az egész hetünk mozgalmas volt, de lassacskán azért a végéhez érünk, a reggelnek legalábbis már a végéhez értünk. Levi érkezik vissza, én pedig hát kellemes rádiózást és jó hétvégét kívánok, meg mellette azt, hogy legyen minden jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giganet 1000 és kapcsolatprémium plusz mobilcsomag előfizetésével 100 000 forint készülék kedvezményt kapsz! Így a Samsung Galaxy A27 most mindössze 4990 forintért lehet a tiéd! Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsen biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek 3/4 szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz. Most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony. Bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlót 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlót 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
9: Végre itt a péntek, 10 óra után pedig én is visszatértem Vörös Levente a stúdióban, egészen 13 óráig maradok, és pörgetjük a legnagyobbakat. Hát bulizunk, ha már itt a hétvége, a Paradiso meg a Bailando indít.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Aulida, meg az odaadom itt az Antriton 10 óra 18-kor a ma kedvencei meg a tegnap slágeré között. Egy friss hang itt a magyar zenei pop szénában. Hát ő volt Paulina. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobbak, Ellie Goulding már bekészítve, a Love Me Like You Do-val. Aztán megnézzük, hogy mi történt a mai napon.

0: Mekkora muzsika, két legenda, Paul McCartney meg Michael Jackson és a Say Say Say. Itt az Andriton, 10 óra 33-kor, október 9-én pénteken járunk a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között, ahol már a Déneseket köszöntöm, hisz ők ünneplik névnapjukat. Egyébként a Dénes férfi név a görög Dionysos névből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott a görög mitológiában, ugye? Ő a bor és a szőlő istene volt, hát sok boldogságot a Déneseknek. Ahogy a születésnaposoknak is, akikre emlékezünk, itt egy legenda, csak úgy, mint Paul McCartney meg Michael Jackson, John Lennon angol zenész, és ő is énekes, és fia is ma ünnepli a születésnapját, Sean Lennon egészen pontosan, de Szabó Kímel Tamás magyar színész is ma vágja a tortáját, hát sok boldogságot nekik!
1: Happy birthday!
0: Egyébként pedig akkor nyíljon a kalendárium, nézzük meg, hogy mi történt a történelem folyamán a mai napon. 1542-ben kudarcba fulladt Buda ostroma, 1944-be ugrunk, Magyarországon új kormányrendelet tiltotta a vendéglátók helyeknek és vendéglőknek a húsétel felszolgálását, kivéve a harmadik és negyedik osztályú vendéglőkben, ott is csak gulyás vagy főtt marhahús volt árusítható, azért ez durva belegondolni. 1944-ben szintén ezen a napon Winston Churchill és Stalin a Kremlben az úgynevezett cédula egyezményben megállapodtak a befolyási jövezetek felosztásáról, ugye e területek teljesen függetlenek lettek saját belső folyamataiktól, kizárólag a helyben illetékes nagyhatalmak álláspontja volt a döntő. 1986-ból az utolsó információ, Londonban bemutatták az Operaház Fantomja című musicalt, azt hiszem, hogy azt meg most már senkinek nem kell bemutatni, talán ez egyik leghíresebb musical, ami csak létezik a világon. No, hát, mi pedig híresebbnél híresebb dalokkal is megyünk majd tovább a folytatásban, meg persze a legnagyobbakkal, Rúzsa Magdi és az Április érkezik mindjárt, ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
8: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
9: Haló! Haló!
10: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Ön milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Menüajánló a Rádió Antriton. A Szászéterem mai kínálata temesvári gulyásleves vagy hideg gyümölcsleves. Főételként választható az A menüben gundelpalacsinta, a B menüben sertés szűzpecsenye egészben pecsenyelével és tört burgonyával. A pizzamában jókai bablevessel várják, mellé választható főételként lecsós sertésszelet tarhonyával vagy vargabéles eperöntettel. A Café Amarettóban csirke vagy sertés raguleves kínálnak, gundelpalacsinta csokival és tejszínnel az A menü, hortobágyi húsos palacsinta a B menü. A C-menü szezámmagos rántott csirkemell, rizssel és joghurtos salátával. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
2: Ennyi volt a reklám!
0: Hazánk egyik legismertebb női énekesével folytatjuk, aki a Vajdaságból indult, 2006-ban pedig megnyerte a Megasztár harmadik évadát, majd 2007-ben ő képviselt minket az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol végül 9. lett a döntőben. Ő Rúzsa Magdi és az Április, még október elején is, az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a

0: Micsoda dal, Dash, Youngfly és Azaria a Pannoniával. Itt az Antriton 3 perccel járunk 11 óra előtt. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig érkeznek majd a folytatásban is. Bulisztunk egy picit már ebben az órában is. A következőben is a hétvégére hangolódunk Freddie Mercuryval, meg a Living on My Own-nal elsőként.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni. Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Ez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia, Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium kezd helyi programot említ, de Sznopek Veronika, azzal a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 0-11 órán informálottunk a hírekből, most pedig már itt vannak a ma kedvenc és a tegnap slágerei a folytatásban. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, jön Manu Chao meg a Bongo Bong, és elő viszont Freddie Mercury és a Living on My Own indítja óránkat.

0: No.
1: Szólnak a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei itt az Antriton a 11 óra derekán is. Az időjárás frissítéssel érkeztem ezúttal. 16-17 fokot mutatnak a hőmérők, borult az égbolt, ha kinéz az ablakon, akkor láthatja a felhőket, és igazából azt, hogy már itt van az őszi szürkület. Ez várható a folytatásban is, napsütés nem igazán lesz, talán egy icipici a délután folyamán, de most már véget ért az indián nyár, melegre se lehet nagyon számítani, a réteges öltözet egyre inkább indokoltá és javasoltá válik. Nem csak a reggeli órákban, hanem egyébként napközben és délután is. A parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka véget ért, ez egy szuper jó hír, már csak a kültéri allergén gombák közül vannak magasan a spóraszáma egyeseknek, úgyhogy erre érdemes figyelni. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor pedig orvoshoz fordulni, mert ő tud segíteni. Egyébként egy hidegfronti hatás terheli ma az érzékenyek szervezetét, úgyhogy fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, ezek mind-mind jelentkezhetnek, illetve többfelé erős lökésekkel kísért északnyugati szél érkezik, és ez fokozhatja a fejfájásos panaszokat is, meg a komfortérzetünket ronthatja, nyugtalanabbak és ingerlékenyebbek lehetünk, ez már azért annyira nem jó hír. Hát, így kell készülni, massacskán már a folytatásban is közeledünk a télhez, de azért bent feldobjuk a hangulatot a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a folytatásban a Train és a Hey Soul Sister mindjárt, ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Menüajánló a Rádió Antriton. A szászéterem mai kínálata temesvári gulyásleves vagy hideg gyümölcsleves. Főételként választható az A menüben gundelpalacsinta, a B menüben sertés szűzpecsenye egészben pecsenyelével és tört burgonyával. A pizzamában jókai bablevessel várják, mellé választható főételként lecsós sertésszelet tarhonyával vagy vargabéles eperöntettel. A Café Amarettóban csirke vagy sertés raguleves kínálnak, gundelpalacsinta csokival és tejszínnel az A menü, hortobágyi húsos palacsinta a B menü. A C menü szezámmagos rántott csirkemell, rizssel és joghurtos salátával. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
2: Ennyi volt a reklám!
1: Érkeznek a ma kedvencei, előbb viszont felülünk a tegnap slágereivel a Nosztalgia vonatra, ami egy amerikai rock együttest jelent, akik 2006-ban feloszlottak, ugyan 3 évvel később pedig újra összeálltak és kiadtak egy 5-szörös platina lemezt. Ők a Train meg a Hey Soul Sister itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A Talk és az It's My Life, itt az Antriton. 3 perce járunk, 12 óra előtt, jó étvágyat az ebédhez, bármire is esik a választása. Ebben az október 9-i péntek délben, hát most az idő nem járul hozzá ahhoz, hogy jó legyen a kedvünk. A dalok viszont igen, mert hogy érkeznek majd a hírek után a legnagyobbak. A Jamiroquai meg a Kent Heat is itt lesz. Dance, meg persze Zara Larsson és a Lush Life is érkezik. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a háda!
7: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100.000 forinttal olcsóbban! Giga!

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Megyei pincék sikere az Országház Bora versenyen, klubrekord a Tarkás C-meccsen, jelentősen lehűl a hőmérséklet. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Három tűzeset és három műszaki mentés adott munkás szerdán a vármegye tűzoltóinak, a jelentősebb események a következők voltak. Teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete, valamint az épület egyik szobája és a hozzátartozó melléképületek szerda délután Tengelicen, a Vadászmajorban. A melléképületekben két személyautó is lángrakpott, a tűz pedig átterjedt a szomszédos ingatlan udvarán tárolt szalmabálára is. A tűzesethez a paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. A családi ház a tűz következtében lakhatatlanná vált, két felnőtt lakóját lakosságvédelmi intézkedés keretében önkormányzati ingatlanba helyezték el. Erdősáv aljnövényzete és tarló égett mintegy 2500 négyzetméteren szerda délután Nagykónyiban, Meggyes puszta külterületén. A szabadtéri tűzesethez a dombovári hivatásos, valamint a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek két vízsugárral, kéziszerszámokkal, valamint az egyik tűzoltó fecskendő avaroltójának segítségével fékezték meg a lángokat. A tűzzel érintett területet egy helyszínen tartózkodó mezőgazdasági géppel körbe tárcsázták, ezzel is akadályozva a lángok tovább terjedését. Nagy sebességgel száguldót kapcsoltak le a napokban a rendőrök, a részletekről Komlosini Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője számol be.
3: A forgalom ellenőrzők a napokban mozgósebesség ellenőrzést végeztek a 6-os főút Szekszárd és Bonyhád közötti szakaszán, amikor egy a körforgalomból nagy sebességgel kihajtó autóra lettek figyelmesek. A jármű vezetője Bonyhád irányába haladva tovább gyorsított, és a sebességmérő készülék már 182 km/órás sebességet rögzített nála. A sofőr ezután a Sötétföld térségében is tilosban előzött, majd Kakast felé folytatta útját. A településre érve nem lassított megfelelően, a Trafipax ezúttal 123 km/órával mérte be. A nagy forgalom miatt a férfi végül kénytelen volt lassítani, a rendőrök pedig Kakasdon megállították és intézkedtek vele. A 37 éves sofőrrel szemben a két jelentős sebesség túllépés miatt egyenként 312.000 forint bírságot és 8-8 büntetőpontot szabtak ki. A tilos helyen történő előzés további 26.000 forint helyszíni bírságot és 6 büntetőpontot ért. A férfi a szabályszegésekkel összesen 650.000 forint pénzbírságot és 22 közlekedési előéleti pontot gyűjtött össze, ezért a vezetői engedélyétől is búcsúzhatott. A gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik meghatározó kockázati tényezője. A nagy sebesség nem csak a járművezető, hanem valamennyi közlekedő testi épségét is veszélyezteti. Minél nagyobb a sebesség, annál kevesebb idő áll rendelkezésre a veszély felismerésére és a megfelelő manőver végrehajtására. Eközben a súlyos sérüléses balesetek kockázata is nagyobbá válik. A rendőrség a jövőben is rendszeresen ellenőrizni fogja a közlekedési szabályok betartását. A sebesség ellenőrzések célja, hogy a járművezetőket jogkövető és felelős közlekedésre ösztönözze, ezáltal hozzájárulva a személyi sérüléses, valamint a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez. A megfelelő sebesség megválasztásával sok tragédia megelőzhető.
2: Tolna megyei pincészetek borai is komoly elismerést szereztek az Országház Bora versenyen, derül ki az MTI közléséből. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangoztatta Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke szerdán az ünnepségen. Rámutatott, minden vidék a maga tudásával, a helyi hagyományaival együtt gazdagítja és reprezentálja a magyar borkultúrát. Kiemelte, az elmúlt egy évtized alatt a mostra a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált. Ezt a rangot elsősorban a pincészetek alapozták meg, akik 2017 óta összesen 1904 tételt küldtek be a bírálók elé. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék, összesen 92 borászata 198 borral képviseltette magát. Megyénknek külön öröm, hogy két szekszárdi és egy alsónyégi pince is első helyet szerzett. Bikavér kategóriában első helyezést a Sebestyén Pince érte el 2022-es évjáratú Szekszárdi Iván Völgyi Bikavér borával. Kadarka kategóriában pedig aranyminősítést kapott a Németh János Pincészet 2025-ös évjáratú Szekszárdi Kadarka borával. Cabernet Franc kategóriában első helyezést az Alsónyéki Garai Pince érte el 2023-as évjáratú Tauningen Cabernet Franc borával. Elkészült a Gellient-Paksal összekötő út belterületi szakaszának közvilágítása, adta hírül a község önkormányzata a közösségi oldalán. A beruházás egy régóta fennálló közlekedésbiztonsági problémára jelent megoldást. A fejlesztés során 15 darab korszerű, napelemes ledes lámpatest került kihelyezésre, amelyek energiatakarékos, fenntartható és hálózatfüggetlen működésükkel hosszú távon biztosítják a biztonságos közlekedés feltételeit. A megfelelően kialakított világítás megoldja az útszakaszon kialakuló sötét zónák problémáját, ezzel is növelve a gyalogosok, kerékpárosok és egyéb közlekedők biztonságát. Klubrekordot jelentő 14-3 pontossal és egységes játékkal nyert hazai pályán szerdán a Tarka SC Szekszárd. A mérkőzést Szabó Noémi, szakmai és sportigazgató értékeli.
4: Alaposan ránk ijesztett a Beat csapata az első néhány percben, ugyanis produkáltak egy 7-0-ás rohamot. Rá is kezdett a szekszárdi közönség skandálta, hogy harcoljatok és hogy mindent bele. Ránk is fért a biztatás, de azt gondolom, hogy a mérkőzés 4.-5. percétől már eldőlt, hogy ki fogja győztesen elhagyni a pályát, hiszen ritmust váltottunk, már teljesen más sebességre kapcsoltunk, nagyjából arra, ahogy a Pécs ellen kosárlabdáztunk az első fordulóban. Végre igazi csapat voltunk újra, nem úgy, mint a Miskolci arénában, úgyhogy ennek nagyon örültem, hogy újra azt az arcát mutatta a csapat, amit az első fordulóban. Igazából mindenkinek a teljesítménye abszolút dicsérhető. Talán Bal Dominikát emelném ki, aki a mérkőzés MVP-je lett, a rengeteg szerzett labdájával és a pontos befejezéseivel. Ő egy kicsit még a többiek fölé emelkedett ezen az estén, de minden játékost dicséret illet. A második fél időben egyébként egy picit kaotikussá vált mindkét csapat játéka, de ez az abból fakad, hogy nyilván, hogyha kialakítasz egy közel 30 pontos előnyt az első fél időben, akkor nagyon nehéz már mindkét félnek, aki mínuszban van és aki pluszban, annak is motivációt találni a második játékrészre. Bíztunk abban, hogy meg lesz a 100 pont, de talán a lányok közül senki sem szeretne sütni a következő edzésre, úgyhogy végül is 98-63 lett a végeredmény. Folytatás vasárnap idegenben, mindenkit invitálok, a csatával fogunk játszani délután 17 órakor, de jól nézzék meg a kedves szurkolók a címet, mert nem a Ludovika Aréna, hanem a 13. kerületben az EON csarnokban játszunk. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, csináljunk ott is szekszárdi hangulatot, találkozzunk vasárnap Budapesten.
2: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon pénteken hajnalban 14, napközben 17 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
5: 8-as darab percen múlt 12 óra, a csodás délután kívánok Jolinak, köszi a híreket, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig ebben az órában is kísérik majd a most már délutánunkat. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Zella Larsson és a Last Life érkezik.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Ezt bizony egy életen át kell játszani, Hevesi Tamás énekelt itt az Antriton 12 óra 20 perckor, mintha odakint világosabb lenne már, bár a felhők még itt vannak, és itt vannak persze a legnagyobb dalok is, amiket mi is próbálunk egy életen át játszani, de a következő percekben mindenképp. Bob Sinclair meg kiész a közöse, az I Can't Wait For Rock a 105-en.

Timbaland, meg a VIR, itt a Szantriton, 12:32 kor a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között, október 9-én pénteken járunk, ezúttal pedig fontos információkat hoztam, mert hogy lezárásokra, illetve útépítésre kell készülni, utóbbira Tolnán, mert hogy ma megkezdődött Tolna belterületén a még hiányzó gyalogjárdák építésének idei első üteme, erről Balogh Zoltán a település polgármestere mondott pár szót. A munkálatok ideje alatt az érintett területeken átmeneti kellemetlenségekre, illetve kisebb közlekedési nehézségekre kell számítani, emiatt kérik az ott élők és közlekedők türelmét, valamint megértését. Azon dolgoznak, hogy Tolna egy biztonságosabb, rendezettebb és gyalogosan is kényelmesebben járható város legyen. A másik pedig itt Szekszárdon útlezárás, egészen pontosan majd október 13-án 15 órai kezdettel a Tolna megyei kormányhivatal a Merrák elleni küzdelem jegyében idén is megszervezi a figyelem felhívó sétáját, és ennek az útvonalán időleges forgalom korlátozásra, valamint rövid idejű útlezárásokra is sor kerül majd. Ez a közleményükből derül ki. A séta tehát 15 órakor indul, ez nagyon fontos, kalkulálja bele, ha esetleg akkor közlekedne a városban. A Szent István tér, Garai tér, Széchenyi utca érintésével egészen a Szent János és Pál kápolnáig, oda ott a kórházi kápolnáig sétálnak el, a Bezerédi utcán pedig fel a Béla Király térre a Vármegyeházához, a program során pedig a menet közúton félpályán halad, már egészen a megyei önkormányzat épülete előtti okos zebrától, egészen a Béla Király tér Szent Háromság szoborig, úgyhogy 4 csomóponton is kell majd ilyen időleges forgalom korlátozásra számítani, egy helyütt csak rövid, egyébként pedig teljes útlezárásra is ezt a rendőrség biztosítja. Hogy hol és pontosan mikor, azt az antrit.hu-n is megírtuk, ott is nyilvánvalóan érdeklődhet és ismerkedhet ezekkel az információkkal, tehát nagyon fontos, kérik a lakosság és a gépjármű vezetők megértését, valamint a figyelmes közlekedés az érintett útszakaszokon október 13-án 15 és 16 óra között. Én pedig kérem a figyelmét a folytatásban, mert a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak, igyekszünk egy kicsit feldobni a munkaidőt. A TNT és az Ébren álmodtunk érkezik mindjárt, maradjon velünk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
3: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermeki 4 tojásos tészták 599, fadezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
7: Ki ne ismerné a TNT-t már, mint nem a Robbanószert, hanem az ezredfordulót meghatározó pop együttest. Dobrádi Ákos és Zuber Krisztián, azaz Inti egy újabb slágert készített, amivel felrobbantották a hazai pop életet. Az ébren álmatunk érkezik, ide az Antvitra.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antvit.

0: Autókáztunk egy Serpentinen, aki Vinvidalolt itt az Antriton, 12 óra 57-kor a ma kedvenceik, na meg a tegnap slágerei között. Én viszont most leparkolok, ez azt jelenti, hogy búcsúzni kényszerülök. A ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit itt hagyom a folytatásban is. Géci Adrien hozza majd a legnagyobbakat 13 órától, egészen 18-ig vele bulizhatnak, a hétvégén pedig majd Anitával ébredezhet már holnap reggel. 8 órakor vasárnap érkezik magazin műsorunk, a vendégeinkről a leplet, majd holnap rántjuk le Facebook oldalunkon 16 órakor, érdemes minket ott is követni, meg persze YouTube csatornánkon, ahol visszahallgathatja korábbi és majd leendő beszélgetéseinket is. Most én búcsúzom, kívánok a folytatásban jó szórakozást, kitartást a munka hátralévő részéhez, és természetesen jó hétvégét. Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel. Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A Fradi elnöke először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. Így a mostani tervezet kompromisszum, írták. Arra is kitértek, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalom biztosítási ellátási alapot. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultrasz 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultrasz 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége. Többek közt Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba és Debrecen levegői minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értékeket rögzített. Letartóztatta a Miskolci járásbíróság azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint hétfőn este késsel támadt édesanyjára Ózdi otthonukban, közölte a miskolci törvényszék. A közlemény szerint a fiú ittas volt, és előzetes szóváltást követően egy 10 cm-es pengélyű késsel megpróbálta megszúrni az ágyon ülő anyját. A nő védekezésképpen maga elé emelte a karját, így a kés az alkarjába fúródott, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. A halálos kimenetel csak a nő védekezése miatt maradt el. A támadás után a fiatal elmenekült. A bíróság egy hónapra rendelte el a fiatalkorú letartóztatását. A végzés végleges.
4: Rádió Antrit időjárás.
5: Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit, FM 101.
6: Itt a péntek délután, innen már tényleg csak egy karnyújtásnyira a hétvége, remélem jól telik a napjuk. Tartsanak velem, jöjjön a péntek délután, ahogy szeretjük, lendületesen és jó zenékkel.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Változékony időjárásra készülhetünk a hétvégén Szekszárdon és Tolna megyében. A napsütés mellett felhők és csapadék is érkezhet, vasárnap pedig a szél is több felé élénkebbé válhat. Hogyha szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelembe venniük, hogy a hétvége két napja nem mindenütt alakul majd egyformán. Holnap dél-délnyugat felől egyre több felhő érkezik a térség fölé, napközben elszórtan záporok, esők is kialakulhatnak, különösen a Dunántúlon, estétől pedig egyre nagyobb területen fordulhat elő csapadék. A légmozgás az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a reggeli órákban jelentős különbségek lehetnek a hőmérsékletben, országosan 0 és 11 fok közötti értékekre számíthatunk, délután pedig 15 és 23 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indulhat a nap, a csapadékzóna azonban fokozatosan kelet felé húzódik, mögötte nyugat felől egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, és a nap is előbukkanhat. Az északnyugati ország részben élénk, időnként erős széllökésekre is készülni kell. A hajnali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, délután pedig 12 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy kiállításról érkezem. Egy különleges életút és egy több évtizedes fotóriporteri pálya kerül a középpontba Szekszárdon. Október 15-én nyílik meg Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállítása, amely a Szavak nélkül címet kapta. Az idén 85 éves alkotó munkássága szorosan összekapcsolódik a fotográfiával és azzal a világgal, amelyet képeken keresztül örökített meg. A megnyitón Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, valamint Venter Marianna újságíró, Bakó Jenő egykori munkatársa mond köszöntőt. A kiállítást Bellinger Attila Szekszárd polgármestere nyitja meg. A programban többféle művészeti ág is helyet kap, gitárral Bakó Gábor működik közre, Orbán György verset mond, Bali Emma és Mocsári Vanda pedig énekkel kapcsolódik az eseményhez. A műsor után Orbán György előadó művész beszélget az ünnepeltel és megpróbálja szóra bírni azt a fotóriportert, akinek életútját ezen a napon elsősorban a képei mesélhetik el. A megnyitó után személyes emlékek felidézésére is lehetőség lesz. A tárlat október 15-től november 8-áig látható Szekszárdon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda!
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babits Mihály Kulturális Központba a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig visszarepülünk a 90-es években, jön egy igazi retro kedvenc, amelyben ott van a regis lüktetés, a lendület és az a különleges hangulat, amitől az embernek rögtön megmozdul a lába. A folytatásban Diana King érkezik és a Shy Guy, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 2 óra, úgyhogy hamarosan érkeznek a hírek, de utána természetesen folytatjuk a péntek délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Remélem, jól telik a napjuk, és azért a hét utolsó munkanapján már egy kicsit könnyebb mosolyogni, hiszen a hétvége sincs messze. Addig is, ha éppen úton vannak, dolgoznak, vagy csak végre jut néhány nyugodt percük, maradjanak velem, hamarosan jövök vissza, addig pedig nézzük, mi minden történt a világban és a környezetünkben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím: Pásztor utca 8.
4: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
5: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek 3/4 szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz. Most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony. Bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Az Útinform információi szerint a 65-ös főúton Tamás és Som között a 47-es kilométertől a 63-as kilométerig az útmenti növényzetet kaszálják. A munkaterület mellett útszűkületre és 60 km per órás sebességkorlátozásra kell készülni. A 61-es főúton Tolna Némedi átkelési szakaszán a 38-as kilométernél aszfaltoznak félpályás lezárás mellett. Pincehely és Nagykonyi között a 45-ös kilométertől a 64-es kilométerig kaszálnak a munkavégzés miatt helyenként útszűkület lassítja a közlekedést. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdomb felé útszűkület van érvényben. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Szekszárd között az útmenti növényzetet kaszálják. A 124-es kilométertől egészen a 140-es kilométerig haladva a munkaterületeknél útszűkületre kell számítani. Vezessenek ma is óvatosan és figyelmesen, jó utat kívánunk önöknek!
2: Rádió
0: Szép napot kívánok önöknek, én Gíci Adrián vagyok, lassan mindenki elkezdhet a hétvége felé kacsingatni, de addig is van még idő egy kis kikapcsolódásra, no és persze jó dalokra, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A munka világában és a továbbtanulásban is fontosak a jól megválasztott lehetőségek, és sokszor egy személyes találkozás segít a legtöbbet a döntésben. Szexádon a következő napokban mind az álláskeresők, mind a pályaválasztás előtt álló fiatalok segítséget kaphatnak ehhez. A Tolna megyei kormányhivatal október 13-án rendezi meg hagyományos állásbőrzét a Babits Mihály Kulturális Központban. Az érdeklődők megismerhetik a Tolna megyei munkáltatók aktuális ajánlatait, és közvetlenül is beszélhetnek a cégek képviselőivel. A program azoknak is hasznos lehet, akik nem feltétlenül munkanélkül vannak, de új lehetőségeket keresnek, vagy szeretnének tájékozódni a munkahelyváltás előtt. A rendezvényen az önéletrajzíráshoz, az álláskereséshez és a munkajogi kérdésekhez kapcsolódó tanácsokat is kaphatnak a látogatók, sőt egy szimulált állásinterjú helyzetben saját felkészültségüket is próbára tehetik. Másnap, október 14-én kezdődik a Jövőd záloga pályaválasztási kiállítás, amely 3 napon keresztül segíti a továbbtanulás előtt álló fiatalokat. Az első nap az egyetemi és felnőtt képzési lehetőségekről szól, október 15-én és 16-án pedig a középiskolák és gimnáziumok mutatkoznak be. A diákok személyesen is kérdezhetnek az intézmények képviselőitől, megismerhetik a különböző képzéseket és több szakmai tevékenységet is kipróbálhatnak. A megfelelő pálya kiválasztása hosszú távra szóló döntés, ezért különösen sokat számít, ha a fiatalok nem csak tájékoztatókból, hanem személyes tapasztalatok alapján tájékozódhatnak. A két rendezvénynek a szexádi Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: programok kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Van már programjuk hallgatóimnak a hétvégére? Ha még nincs, akkor én már is ajánlok egyet. Szombaton egész napos programmal várják az érdeklődőket az új dombóvári őszi fesztiválon. Október 10-én a 6. utcánál és a Sagúj Károly téren változatos programokkal készülnek, így a családok és a zenekedvelők is találnak majd kedvükre valót. A nap már reggel 8 órakor zenés ébresztővel kezdődik a Dombóvári Zenész Egyesület közreműködésével, 10 órától pedig vásári forgatag várja a látogatókat. Délután 13:30-kor lesz a fesztivál megnyitója és a terményáldás, majd 13:45-kor elindul a látványos felvonulás. A menet a körforgalomtól indul és a 3. utca, a Horvai János utca, a 7. utca és a Fő utca érintésével érkezik a Sagúj Károly térre. A nagy színpadon délután 3 órakor a Kapos Tánc együttes lép fel, 15:30-kor pedig Csengeri Attila musical és operett színész következik. 5 órától a The Blackbirds együttes Beatles műsorát hallhatják, 17:45-kor pedig a Pécsi Eurodance táncszínház lép színpadra. Az este egyik kiemelt programja az este 8 órakor kezdődik, ekkor a Dolly-ról élő koncertje várja a közönséget. A gyerekekre is gondoltak, a kis színpadon délután 3:00-kor báb előadás lesz, 15:45-kor pedig a Holló együttes ad gyermekkoncertet, este 15:45-kor pedig a The Rollback Band játszik. A programot veterán járművek felvonulása és kiállítása, tüköremberek, fakörhinta, folyátékok, vidámpark, valamint étel és italárusok is színesítik. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szerviz háttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedői szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
3: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
3: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
3: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
3: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vannak dalok, amelyek nem csak a fülünkben maradnak meg, hanem egy kis erőt is adnak. A következő pedig pontosan ilyen, az üzenete, hogy akkor is érdemes tovább menni, amikor nem minden alakul könnyen. Jön a Destiny's Child és a Survivor itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Mindjárt megállunk egy rövid időre, hogy meghallgassuk a legfrissebb híreket, aztán már folytatjuk is a péntek délután a jól ismert dallamokkal. Olyan jó érzés, amikor az ember már tudja, hogy a hétvége karnyújtásnyira van, és lassan elengedheti a hétközben felgyűlt teendőket. Persze pénteken is van még mit csinálni, a bevásárlás, az otthoni feladatok, vagy éppen a gyerekek körüli teendők ilyenkor sem várnak, de remélem a mai napban néhány kellemes pillanat is belefért. Tartsanak velem a hírek után is, mert a délután hátra levő részében is sok jó zenével készülök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Andritban.
7: Fiatalok fogdában, szekszárdi győzelem az és tessék elnevezésű filmes játékban, napközben is 20 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. október 9-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Andrit regionális hírei. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Rendőrképző Akadémián és a Rendvédelmi Technikumokban 2020-tól indult gyakorlatközpont oktatás az alapvető intézkedési szituációkra készíti fel a jövő járőreit. Az új rendszerben rövidebb idő alatt képeznek önálló intézkedésre jogosult járőrvezetői beosztásra alkalmas rendőröket. A Rendőrképző Akadémia fontos szerepet tölt be a rendőrség utánpótlásának képzésében, hogy felkészült, magabiztos és a hivatás iránt elkötelezett szakemberek álljanak a lakosság szolgálatába. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetői dr. Habricsak Nikolatta rendőrfőkapitány és dr. Tumri Gábor rendészeti igazgató a napokban ellátogattak a Rendőrképző Akadémiára, ahol kötetlen beszélgetésen ismerkedtek leendő kollégáikkal. Az Adiligeti Képzőközpontban jelenleg 8 hallgató tanult Tolna megyéből, akik az iskola elvégzését követően a helyi kapitányságon helyezkedhetnek el. Ketten közülük a 10 hónapos képzés intézésben tanulnak, ketten, akik korábban a középiskolai éveik alatt a rendészeti duális programot már elvégezték, 6 hónapos képzésben ismerkednek a rendőri hivatással. 4 a Dombóvári Apácai Csere János Technikum és Kollégium rendészeti szakirányán tanuló középiskolás pedig jelenleg a duális képzés keretein belül az elméleti oktatásban vesz részt a rendőrképző akadémián. A vezetők hangsúlyozták, hogy a képzés elvégzését követően várják őket a Tolna megyei rendőrök csapatába. A Dombóvári Rendőrkapitányság fogdájában kialakított szabaduló szobában próbálhatták ki ügyességüket és tudásukat az Éjes Gyula Gimnázium 9. évfolyamos tanulói október 7-én. A Dombóvári Rendőrkapitányság a szabaduló szobát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum idei munkatervének megfelelően nyitotta meg. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű formában hívják fel a fiatalok figyelmét a kábítószerfogyasztás veszélyére, valamint a megelőzés fontosságára. A programon első alkalommal 14 diák vett részt, akiknek különböző kábítószer prevencióhoz kapcsolódó feladatokat kellett megoldaniuk. A fiataloknak együttműködve, logikájukat és kreativitásukat használva kellett megtalálniuk a szabaduláshoz vezető utat. A feladatok teljesítését követően a diákok végül kijuthattak a fogdából és ismét szabadok lehettek, és még oklevelet is kaptak. És tessék címmel egyedi filmes játékot rendeztek Szekszárdon. A részletekről és a végeredményről Karl Bárdos filmproducer, a zsűri elnöke beszél.
8: Egy új vállalkozás, ez ami most történt, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy a filmkészítésről készíteni egy valóságshowt. És olyan formában, hogy a csapatokhoz mentorok csatlakoztak. Tehát ez egy teljesen újfajta változat, ami nem váltja föl, nem szünteti meg az előzőt, hanem hozzáadódik, mint egy új, hogy is mondjam, egy újfajta játék. Tehát ez egy filmkészítési játék, amely játékos formában tanítja, hogy hogyan kell filmet csinálni. És a mentorok azok tapasztalt filmesek. Tehát ez egy újfajta felállás, és az első 3 film, ami elkészült néhány óra alatt a mentorok segítségével, bizony nagyon jól sikerültek.
7: A játék különlegessége, hogy a csapatok különböző területekről érkezett szakembereket kaptak maguk mellé. A mentorálásról és a zsűrizésről Dörmer Csaba televíziós szakember nyilatkozott rádiónknak.
9: Hát ha nem csak a zsűrizés folyamata, mert ennek a zsűrizés ez már a vége, az a habatortán. 24 óra alatt kellett 3 teljesen különböző csapatnak egy itt feldobott téma alapján filmet készíteni. És ez a 24 óra az némileg túlzás, mert tulajdonképpen jóval kevesebb időnk volt, de én azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól megugrotta, és most mindenki tegye a szívére kezét, a légzésről kellene filmet készíteni, akkor így el kellene gondolni, hogy úristen, nagyon jó téma, de mit is? És 3 teljesen eltérő, gondolkodású, összetételű csapat 3 teljesen eltérő filmet készített, teljesen máshonnan megközelítve a légzést, és én azt gondolom, hogy mindenki jót csinált. Én mentor voltam, az egyik csapatot kaptam, kisorsolták nekem, én most találkoztam először ezzel a szlovákiai magyar csapattal, fiatal filmesek, most kezdik, de nagyon kreatívak, nagyon ügyesek, és én gratulálok nekik, és mindenkinek, aki itt volt és teljesített, annak azt mondom, hogy jó munka volt, és csak így tovább.
7: Sikeres volt a Csapó Dániel középiskola első nyílt napja. Október 7-én sok érdeklődőt fogadtak az iskolában, ahol minden képzési területet bemutattak. Az érdeklődők betekinthettek a Pék Cukrászta műhely munkájába, találkozhattak a kismalacokkal és borjakkal az állattartó telepen, megismerhették a kertészet őszi munkáit és a palántázást, valamint megtekinthették a rendészeti tanulók látványos bemutatóját is. A nyílt nap a mezőgazdaságig technikus, gazda, Pék Cukrász, hentes és közszolgálati technikus képzések sokszínű világát igyekezett közelebb hozni a pályaválasztás előtt álló fiatalokhoz, akiket november 12-én ismét nyílt nappal várnak a középiskolában. Mozgás receptre, mert a legjobb gyógyszer a megelőzés. 4 fős delegáció képviseli Szekszárdot a 4. életmódorvosi és 3. mozgás receptre konferencián, ahol a legfontosabb üzenet újra bebizonyosodott, a tudatos életmód és a rendszeres mozgás a legfőbb kulcs az egészséghez. Orvosok, dietetikusok és mozgás szakemberek összefogásával azon dolgoznak, hogy a prevenció fontossága ne csupán elméleti szemlélet legyen, hanem a mindennapok gyakorlatában is egyre nagyobb szerepet kapjon. Közös cél, hogy felhívják a figyelmet az egészségmegőrzés, a tudatos életmód és a rendszeres mozgás jelentőségére, és ezt a szemléletet minél szélesebb körben eljutassák az emberekhez. Az egészségmegőrzése közös felelősségünk, amelyért együtt egymást támogatva tehetünk a legtöbbet. A résztvevők konferencia szakmai programja során olyan gyakorlatias, innovatív módszerekkel gazdagodnak, amelyek még szilárdabb alapot adnak a mindennapi munkához. Én úszom, te kerekezelő, fut címmel. Berta Tibor emlékversenyt rendeznek október 10-én szombaton 13 órától Szekszárdon a sportközpontnál, amelyre sportegyesületek, baráti társaságok és családok csapatait várják. Berta Tibor a szekszárdi sportélet közkedvelt és elismert alakja volt, aki többször is teljesítette az Ironman-t. 2004-ben sportolás közben közlekedési balesetben vesztette életét, ezért emlékére minden évben egy váltó versenyt rendeznek. A rajt 13 órakor lesz a szekszárdi Sipos-Márton uszodánál. A teljesítendő távok a következők. 200 méter úszás a Sipos-Márton uszodában, 3,3 km kerékpározás a Sportutca Mátyás Király utca, Damjanics utca Kesélyesi út összekötő út Kesélyesi út szakaszon és 1,1 km futás a szekszárdi sportközpont pályáin. A családi és baráti kategóriákban korosztályonként az első három helyezett csapatokat oklevéllel díjazzák, a sport egyesületi kategóriában pedig szintén az első három helyezést elérő sportegyesületek részesülnek díjazásban. A verseny után minden résztvevő forró teával, forralt borral és zsíros kenyérrel várnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Szekszárdon szombaton hajnalban 9, napközben 18 fok várható. További híreinket megtalálja az antik.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antit FM 105.1.
0: Elmúlt három óra, elérkeztünk a délután egyik legjobb részéhez, már érezni a hétvége közelségét. Én pedig ebben az órában is gondoskodom a jó zenékről. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, mert a Rádió Antrit. Hogyha magyar levesekről beszélünk, sokaknak elsőként a gulyás jut eszébe. Egy friss európai rangsorban azonban most egy másik klasszikus fogásunk szerepelt, különösen jól. Egy bizonyos pont-pont-pont nevű gasztronómiai portál Európa 100 legjobbnak értékelt levesét összegyűjtő listáján 6 magyar étel is helyet kapott, a húsleves pedig egészen az 5. helyig jutott. A hagyományos húsleves ezzel a rangsor élmezőnyébe került. A leírás szerint általában marha vagy csirkehúsból készül, a hús mellett pedig tészta, gyökérzöldségek és különféle fűszerek adják meg jellegzetes ízét. Sok magyar családban a vasárnapi ebéd elmaradhatatlan része, és gyakran generációról generációra öröklődő családi recept alapján készül. A gulyásleves szintén előkelő helyezést ért el, a 12. lett a listán. A magyar konyha további ismert fogásai közül a jókai bableves a 35., a palócleves a 62. helyen végzett. A halászlé a 79., a megyleves pedig a 84. helyet szerezte meg. A rangsorban a magyar ételek mellett más országok hagyományos levesei is szerepelnek. A húsleves előtt 2 finn leves, 1 portugál kőleves és 1 lengyel céklaleves végzett. A lista így nem csak a nemzeti konyhák legismertebb fogásait mutatja be, hanem azt is, milyen változatos leves kultúra alakult ki Európa különböző országaiban. A magyar levesek szereplés azért is érdekes, mert nem kizárólag a legismertebb ételeink kerültek fel a rangsorra. A jókai bableves, a palócleves és a megyleves is képviseli a hazai konyha sokszínűségét. Ezek az ételek eltérő alapanyagokkal és ízekkel készülnek, mégis fontos részét alkotják a magyar gasztronómiai hagyományoknak. A rangsor egyébként értékelések alapján állt össze, ezért nem tekinthető mindenki számára érvényes végleges sorrendnek. Arra azonban jó alkalmat ad, hogy újra felfedezzük a hagyományos fogásainkat, és akár olyan leveseket is kipróbáljunk, amelyek

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valakit érdekel a népművészet, annak érdemes lehet felkeresnie a Szekszedi Vosinszky Mol Múzeum egyik jelenlegi kiállítását, a Kézzel szívvel lélekkel című tálat a Dél-Dunántúl sokszínű népművészetébe enged betekintést, ráadásul öt olyan alkotó munkáit mutatja be, akik megkapták a népművészet mestere címet. A kiállítás egyik érdekesség, hogy több különböző hagyományos mesterséget lehet egy helyen megismerni. Láthatók például a sárközi népviselethez kapcsolódó gyöngybunkák és gyöngygallírok, de megjelenik a somogyi pásztorművészet és többek között faragott fa, csont és szarutágyakon keresztül. A tálaton az ormánsági faművesség hagyományai is helyet kaptak, de a kerelmiek és a textilművészeti alkotások sem hiányoznak. Itt többek között butellákat, sütő és főzőedényeket, cékancsókat, valamint hagyományos szőtteseket is láthatnak a látogatók. A kiállítás azért is érdekes Szekszárdon, mert közvetlen környezetünk a Sárköz és a Dél-Dunántúl hagyományos kultúrájának több fontos elemét is megmutatja. Aki pedig mostanában tervezi a múzeum látogatást, annak még van ideje. A Kézzel szívvel lélekkel című tálat november 15-ig látható a Vosinszky Mol Múzeumban, amihez még kellemes időtartást kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, fadezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan formáció következik, ami a 90-es években egészen sajátos színt vitt a pop és az R&B zenébe. Három különböző karakter, emlékezetes dalok, vagány megjelenés. Ők a TLC, már is ők zenélnek itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, mert a péntek késő délutánján eljárunk, és talán önök közül is sokan éppen most indulnak haza, vagy végre maguk mögött hagyják a hét utolsó munkanapjának sűrűbb óráit. Ilyenkor már egészen más érzésre pillantani az órára, hiszen ott van előttünk a hétvége, a pihenés és a szabadon tölthető idő ígérete. De mielőtt teljesen átadnánk magunkat a hétvégi hangulatnak, érkeznek a hírek, hogy képbe legyenek a legfontosabb történésekkel, utána pedig ismét találkozunk és folytatjuk a zenélést, úgyhogy maradjanak a közelben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvő betegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Vajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsítenek el. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratórium elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyeket terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie, a betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Ingíci Adrián vagyok, 16 óra után járunk, hamarosan itt a hétvégen, addig pedig töltsük meg ezt az órát is jó zenékkel és persze kellemes hangulattal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: megértését kéri. A fejlesztés célja, hogy a város rendezettebbé és a gyalogosok számára biztonságosabban, kényelmesebben járhatóvá váljon. A munkálatok környezetében ezért a gyalogosoknak és az autósoknak is érdemes fokozottan figyelniük. Szekszárdon pedig október 13-án kedden délután a Merrák elleni küzdelemre felhívó séta miatt kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra készülni. A menet délután 3 órakor indul a Szent István térről, a Szent István szobortól, majd a Garai téren és a Széchenyi utcán keresztül halad a Szent János és Pál kápolna, a Bezerégy utca, végül pedig a Béla király tér felé. A résztvevők egy szakaszon a közút félpályáját veszik igénybe, ezért több csomópontnál is időszakos korlátozásokra lehet számítani. A Szent István tér, a Garai tér és a Széchenyi utca találkozásánál a menet áthaladásának idejére rövid, teljes útlezárás is várható. Más pontokon a kanyarodó járműveket állíthatják meg átmenetileg, a forgalmat a rendőrség biztosítja. A szekszárdi korlátozások várhatóan délután 3 és 4 óra között érintik az útvonalat. A gépjárművezetőknek azt javasolják, hogy számoljanak némi menetidő növekedéssel, kövessék a helyszíni jelzéseket és legyenek különösen figyelmesek a gyalogosok közelében.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szekszárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A klasszikus zene kedvelőinek is tartogat programot az Október Szexárdon. Október 18-án délután 4 órakor rendezik meg az Agora klasszikus zenei délutánok következő hangversenyét, az őszi kvártett Mozaik című koncertet a Művészetek Házában. A közönséget ezúttal egy különleges zenei utazásra várják, amely a barokk korszak dalamaitól egészen a modern zene világáig vezet. A koncert érdekessége a hangszerek és az ének különleges találkozása. A műsorban szóló produkciók, dúók és teljes kvártett darabok is helyet kapnak. Úcsai Anna Mária énekművész mellett Elmauer József zongora művész, valamint Kajsza Pál és Kolozsvári Gábor harsona művészek lépnek színpadra. A harsona talán kevésbé megszokott szereplője egy klasszikus zenei délutának, éppen ezért különleges hangzásvilágra számíthatnak az érdeklődők. A belépés díjtalan, viszont regisztrációhoz kötött, aki tehát egy kellemes zenével teli délutánra vágyik Szexárdon, annak érdemes előre regisztrálnia.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szexárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy igazán karakteres hang következik, amelyet nehéz összetéveszteni bárki másival. Ella Henderson fiatalon hívta fel magára a figyelmet, később pedig ezzel a dallal a nemzetközi slágerlistákra is berobbant. Már is érkezik a Ghost itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, lassan búcsúzik a péntek délután, de remélem az előttünk álló hétvége gondolata már mosolyt csal az arcukra. Lehet, hogy önöknek már megvan a programjuk a következő két napra, de az is lehet, hogy most esik a legjobban arra gondolni, hogy végre nem kell mindent percre pontosan megtervezni. Néha éppen egy nyugodt reggel, egy hosszabb beszélgetés vagy egy közös vacsora adja a legtöbbet. Most azonban még érkeznek a hírek, utána pedig újra jövök a zenékkel, hogy kellemes hangulatban teljen a péntek hátra levő része is. Hamarosan folytatjuk, addig pedig figyeljék a legfrissebb információkat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A Fradi elnöke először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. Így a mostani tervezet kompromisszum, írták. Arra is kitértek, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalom biztosítási ellátási alapot. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegő higiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége. Többek közt Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba és Debrecen levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értékeket rögzített. Letartóztatta a Miskolci járásbíróság azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint hétfőn este késsel támadt édesanyjára Ózdi otthonukban, közölte a miskolci törvényszék. A közlemény szerint a fiú ittas volt, és előzetes szóváltást követően egy 10 cm-es pengélyű késsel megpróbálta megszúrni az ágyon ülő anyját. A nő védekezésképpen maga elé emelte a karját, így a kés az alkarjába fúródott, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. A halálos kimenetel csak a nő védekezése miatt maradt el. A támadás után a fiatal elmenekült. A bíróság egy hónapra rendelte el a fiatalkorú letartóztatását. A végzés végleges.
7: Rádió Antrit időjárás.
8: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Rádió Antrit, FM 101.
10: Szép délutánt kívánok önöknek. A péntekből már nem sok van hátra, és talán egyre többen gondolnak arra, hogy töltik majd a következő két napot. Bármi is legyen a terv, kívánom, hogy jól sikerüljön.
9: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Let me out.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antit, most pedig kertészkedjünk kicsit. Az őszi időszakban a szobanövényeknek is megváltoznak az igényeik. A rövidebb nappalok és a kevesebb természetes fény miatt sok növény fejlődése lelassul, ezért a nyári gondozási szokásokon is érdemes változtatni. Szekszárdon és Tolna megye otthonaiban is fontos odafigyelni arra, hogy ne öntözzük túl a növényeket. Mielőtt vizet adnánk nekik, ellenőrizzük a virágföld nedvességét. A túl sok víz károsíthatja gyökereket, a tápoldatozást pedig szintén célszerű ritkítani. A fűtési szezon kezdetével a lakások levegője szárazabbá válhat, amitől egyes növények levelei barnulni, száradni kezdhetnek. A cserepeket ezért ne tegyük közvetlenül a radiátor mellé. Emellett rendszeresen vizsgáljuk át a leveleket, mert a meleg, száraz levegő kedvezhet bizonyos kártevők megjelenésének is. A fényigényes növényeket érdemes világosabb helyre tenni, de óvjuk őket a hideghúzattól. Ha odafigyelünk a megfelelő öntözésre, a fényviszonyokra és a szobai levegőre, akkor növényeink az őszi hónapokban is egészségesek maradhatnak.
2: Rádió Antrit.

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Aki a következő napokban Tolna megyében, illetve Bátaszék és Bajak között vonattal utazna, annak érdemes előre tájékozódnia, mert átmenetileg változik a vasúti közlekedés rendje. Karbantartási munkák miatt október 12-e és 18-a között vágányzár lesz a Bátaszék és Bajak közötti szakaszon. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Bátaszék és Bajak között. A változás a Dombóvár és Bajak között közlekedő járatokat is érinti, tehát azoknak is érdemes számolniuk a módosított közlekedéssel, akik hosszabb útvonalon utaznak. A pótlóbuszok több közbenső települést is érintenek, így Alsónyék, Pörböly és Baja Dunafürdő felé is biztosított lesz az eljutás. A megszokott vonatos utazáshoz képest azonban az indulási idők változhatnak, ezért nem érdemes az utolsó pillanatban elindulni. Fontos az is, hogy a pótlóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, ugyanakkor csoportos elhelyezésre és kerékpárszállításra nem lesz lehetőség. Ha tehát valaki a jövő héten Bátaszék, Pörböly vagy Baja irányába indul, indulás előtt mindenképpen nézze meg az aktuális menetrendet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omoda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igazi zenei különlegesség jön most, egy legendás hang találkozik a modern elektronikus zene világával. Tina Turner egyik ikonikus slágere új köntösben született újjá Kygo feldolgozásában. Ez oda a forog már is itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

keresek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

0: Hama kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 18 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Jó volt Önökkel itt lenni. És jó lesz itt a folytatás is, hiszen csak én megyek, a dalok maradnak és szólnak a következő órában is mindenféle mellébeszélések és megszakítások nélkül. Én kellemes estét, aztán pedig szép hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 10-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a háda!
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsen biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz. Most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony. Bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vigyázz, dől a fa!
2: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
1: És mi lett a vége?
2: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
1: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balog Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balog Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balog Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 101.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
3: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Mindez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium keszthelyi programot említ, de Snopek Veronika, azzal a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobb

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Halló! És a lóval mi lesz?
7: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét, FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvő betegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Vajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie, a betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0+12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A Fradi elnöke először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. Így a mostani tervezet kompromisszum, írták. Arra is kitértek, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki kis Attila fiát, Kálnoki kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultras 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultras 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége. Többek közt Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba és Debrecen levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értékeket rögzített. Letartóztatta a Miskolci járásbíróság azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint hétfőn este késsel támadt édesanyjára Ózdi otthonukban, közölte a Miskolci törvényszék. A közlemény szerint a fiú ittas volt, és előzetes szóváltást követően egy 10 cm-es pengélyű késsel megpróbálta megszúrni az ágyon ülő anyját. A nő védekezésképpen maga elé emelte a karját, így a kés az alkarjába fúródott, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. A halálos kimenetel csak a nő védekezése miatt maradt el. A támadás után a fiatal elmenekült. A bíróság egy hónapra rendelte el a fiatalkorú letartóztatását. A végzés végleges.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlót 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlót 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Mindez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépő a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium kezd helyi programot említ, de Sznopek Veronika, azzal a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

szakadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontott.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.
1: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema verítékben.